0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free of the back and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlési világomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
0: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
4: Mert

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, ott van veled.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jó a zenék, én nagyon meg vagyok vele.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: az egyedül lét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: answering machine.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A Fertilizing is csatlakozott a vágatlan májushoz. Pünkösdi menetrend a Nyírvédénél, és műtő viseli az egykori főigazgató nevét. Kovács Rátai Andrea vagyok. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság is csatlakozott a vágatlan május akcióhoz. A kezdeményezést Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hirdette meg. Célja pedig a gyepfelületek későbbre kitolt vágásával, a talaj vízkészletének megóvása és a beporzó rovarok munkájának segítése. Kivételt képeznek ez alól az olyan területek karbantartása, ahol azt például vízkár elhárítási, vízminőségvédelmi, balesetvédelmi szempontok indokolják, vagy éppen szerződéses kötelezettség áll fenn, tudatta az igazgatóság. A közösségi oldalukon emlékeztetnek, a napjainkban tapasztalt klimatikus viszonyok és az aszály miatt különösen fontos a vízmegtartás és a talaj vízkészletének megóvása. Ünnepi menetrend jön a Nyírvévénél. A városüzemeltető közölte, május 24-én és 25-én a társaság ügyfélszolgálatai, a nyíregyházi piacok, valamint az állategészségügyi telep is zárva tartanak. Pünköst hétfőn emellett a közterületi fizetőparkolók díjmentesen vehetők igénybe. Műtőt neveztek el Adorján Gusztávról, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház egykori főigazgatójáról. A 2020-ban elhunyt szülésznőgyógyász főorvos emlékére emléktáblát is avattak a nyíregyházi kórházban. Az eseményt a Várandósság hete program keretében tartották. A tábla QR kódot is tartalmaz, amelynek segítségével az érdeklődők megismerhetik Adorján Gusztáv életútját, orvosi pályáját, családi és egyházi szolgálatát is, számol be a város honlapja. Robotika show az Eötvös József gyakorló általános iskolában. A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézet csapata látogatott az intézménybe a napokban. A bemutató középpontjában az idei World Robot Olympiade Elementary kategóriájának versenypályája állt. A másodikos tanulók be is kapcsolódtak az eseményekbe. A robotok irányításáért a mérnök informatikus és programtervező informatikus hallgatók feleltek, tudatta az egyetem. Az intézet célja, hogy minél több korosztályt vonjon be a robotika világába. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napos gomoly felhős időben helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi-északnyugati szél helyenként még élénk lehet. Délután 17 és 23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A szél többfelé megélénkülhet. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön még kialakulhat kisebb eső, zápor.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: az egyedüllét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Jó reggelt, üvegyházok!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 19-e kedd, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: A Feti Vizig is csatlakozott a vágatlan májushoz. Hosszabb nyitvatartás a nagyirodákban, és Szabolcs-Szatmár-Berekben folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. Kovács Rádai Andrea vagyok, jó reggelt kívánok! A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság is csatlakozott a vágatlan május akcióhoz. A kezdeményezést Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hirdette meg, célja pedig a gyepfelületek későbbre kitolt vágásával, a talaj vízkészletének megóvása és a beporzó rovarok munkájának segítése. Kivételt képeznek ez alól az olyan területek karbantartása, ahol azt például vízkár elhárítási, vízminőségvédelmi, balesetvédelmi szempontok indokolják, vagy éppen szerződéses kötelezettség áll fenn, tudatta az igazgatóság. A közösségi oldalukon emlékeztetnek, a napjainkban tapasztalt klimatikus viszonyok és az aszály miatt különösen fontos a vízmegtartás és a talaj vízkészletének megóvása. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az eszhia bevallás hajrájára. Az adóhivatal közölte, már több mint 2.200.000 eszhia bevallás érkezett be, de még sokaknak lehet teendője. Ezért hosszított nyitvatartással segítik azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz. A NAV központi ügyfélszolgálatai, vármegyénkben a Nyíregyházi Ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várja az ügyfeleket. Az adózók az eszhia bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre kaphatnak választ. Átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat. A NAV infóvonal a 18-19 is bővített időszakban hívható. Folytatódik a szúnyoggyérítés. A héten Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében, az állandó vizekben, holtágokban, illetve a tavak nádassal borított szegélyzónáiban zajlik a kezelés szerdán, közölte az Országos Katasztrófavédelem. Biológiai gyérítést végeznek mintegy 200 hektáron, melynek keretében a tenyészőhelyeken egy olyan készítményt juttatnak a vízbe, amely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el. Más élőlényekre ártalmatlan. Azt írják, az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket. Ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés. Felhívták a figyelmet arra, hogy a ház körüli pangóvizek, a vízzel teli edények hordók kiürítésével a lakosság is hozzájárulhat a lárvák élőhelyének szűkítéséhez, így a szúnyogártalom csökkentéséhez, ugyanis számos faj kifejezetten emberközeli életmódot folytat. Műtőt neveztek el Adorján Gusztávról, a Szabolcs-Szatmár-Berek Vármegyei Oktatókórház egykori főigazgatójáról. A 2020-ban elhunyt szülésznőgyógyász főorvos emlékére emléktáblát is avattak a nyíregyházi kórházban. Az eseményt a Várandósság hete program keretében tartották. A tábla QR kódot is tartalmaz, amelynek segítségével az érdeklődők megismerhetik Adorján Gusztáv életútját, orvosi pályáját, családi és egyházi szolgálatát is, számol be a város honlapja. A dögei Ölbei Irén általános iskola diákjai látogattak a közelmúltban a Szent Damján görög katolikus kórházba. A fiatalok a sürgősségi osztályon megismerhették a triázsolás, vagyis a betegek állapotának súlyossága szerinti osztályozás szempontjait, a különböző életmentőgépek működését és a sebellátás fontos lépéseit. Ellátogattak a radiológiára, ahol a CT-MR vizsgálatok diagnosztikai szerepéről tudhattak meg információkat. A laborban mikroszkóp alatti szemügyre vehettek egy-egy mintát, és megtekinthették a műtőket is. A részletes beszámoló a Kisvárdai Kórház közösségi oldalán érhető el. Megtartotta éves közgyűlését a gyürei polgárőrség. Az eseményen az elmúlt időszak munkáját értékelték a résztvevők, emellett meghatározták a következő időszak célkitűzéseit is. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek Vármegyei Polgárőrszövetség bejegyzésében. Az egyesület életében nemrégiben vezetőváltás történt, így a szervezet munkáját immár Demeter Zsoltné irányítja. Ünnepi menetrend jön a Nyír VV-nél. A városüzemeltető közölte, május 24-én és 25-én a társaság ügyfélszolgálatai, a nyíregyházi piacok, valamint az állategészségügyi telep is zárva tartanak. Pünköst hétfőn emellett a közterületi fizetőparkolók díjmentesen vehetők igénybe. Továbbra is kedvező a COVID helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Nyíregyházán is ez a jellemző. Emelkedést csak Szekszárdon mértek a szakemberek. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Robotika show az Eötvös József gyakorló általános iskolában. A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézet csapata látogatott az intézménybe a napokban. A bemutató középpontjában az idei World Robot Olympiade Elementary kategóriájának versenypályája állt. A másodikos tanulók be is kapcsolódtak az eseményekbe. A robotok irányításáért a mérnök informatikus és programtervező informatikus hallgatók feleltek, tudatta az egyetem. Az intézet célja, hogy minél több korosztályt vonjon be a robotika világába. Ittasan jogosítvány nélkül akart elvinni egy járművet egy férfi. Az autóban egy kiskorú gyermek is ült, aki kiabálásával megakadályozta a cselekményt. Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti a részleteket.
2: A nyírbátori járási ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki közel egy éve Nyírbogáton el akart vinni egy gépjárművet az egyik üzlet elől azért, hogy azzal otthonába menjen. A vádlott a kora esti órákban közepesen ittas állapotban volt, amikor észrevette, hogy az élelmiszerbolt előtt egy nyitott gépkocsi parkol. Úgy határozott, hogy azzal megy a szomszédos faluban lévő otthonába, azonban nem számolt a járműben ülő gyermekkel. A kislány, amikor észlelte az autóba beülő és a járművet beindító férfit, kiszállt az ülésről és kiabált, hogy el akarják lopni az autót. Mindezt az üzletből éppen kiérkező édesanyja meghallotta, rákiabált a vádlottra, aki megijedt, kiugrott az autóból és elszaladt. Az ügyészség járműönkényes elvétele és ittas vezetés kísérlete bűncselekményekkel vádolja a férfit, vele szemben korábbi büntetése miatt is felfüggesztett börtönbüntetés és járművezetéstől eltiltás az indítvány.
1: Később rendezik a második érkerti élménynapot. A szervezők a várható rossz időjárás miatt döntöttek a program halasztása mellett. Az új időpont június 13-a. A Voke Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalán azt írja, a regisztrációhoz kötött programokra már jelentkezett résztvevők jelentkezése automatikusan érvényes az új időpontra. Az érkerti élménynapon koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a Nosztalgia kisvasutat, lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de mozdonysimogató és buszsimogató program is szerepel a kínálatban. Pünkösdi generációs programot szervezett a Kölyökvár, a Mosolyvár nyugdíjas klubbal és az Eszterlánc Északi Óvoda gyermekmosolytag intézményének Mici Mackó csoportjával. A résztvevőket kézműves foglalkozások és játékos néptáncoktatás is várta. Az esemény célja az volt, hogy a különböző korosztályok közös élményeket élhessenek át, erősítve a generációk közötti kapcsolatot, írja a nyiregyháza.hu. Győzelemmel zárta az idényt a Nyíregyházi Sportcentrum U18-as kézilabda csapata. A fiúk Gyömrön léptek pályára, ahol magabiztos játékkal 45-36-ra nyertek. Bár nem volt egyszerű a szezon a csapat számára, ennek ellenére ismét dobogóra állhattak. Bronzérmet szereztek a bajnokságban, tudatta a Sportcentrum. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napos gomoly felhős időben helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi északnyugati szél helyenként még élénk lehet. Délután 17 és 23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Jó reggelt! Május második fele már igazi koranyári hangulatot fog hozni, hosszabb esték, egyre melegebb nappalok és sok-sok szabadtéri program várható a következő napokban, hetekben. Indul a nap 19-e, ez a Best FM és a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, Ivókat köszöntünk, na meg a Milánokat, és akkor nézzük, hogy kik születtek ma. Például Kerekes József színész, szinkronszínész, ő Jim Carrey magyar hangja, Natalia Oreiro, szintén énekesnő, Oroszlán Szonya, szintén énekesnő, és Sam Smith, szintén énekes. Ha ön is ma ünnepi a születésnapját, akkor boldog születésnapot kíván a Best FM. Ma van többek között a Csillagok háborúja harmadik részének is a születésnapja, hogyha lehet így fogalmazni. A mai napon mutatták be. Ma van a férfi nap Magyarországon. Ugye a nemzetközi az november 19-e. Viszont mi magyar férfiak vagyunk abban a szerencsés helyzetben, hogy kétszer is ünnepelhetünk. Egyszer a nemzetközit november 19-én, meg a mait Ivó napján. Szóval kedd van, mi messze a hétvége, de már benne vagyunk a ritmusban, és meg is tartjuk a ritmus kiváló ébresztő dalokkal, és folytatjuk mindjárt időjárás jelentéssel. Jó reggelt!

Napról napra egyre melegebb lesz Nyíregyházán, és akkor mondom a részleteket. A mai napon a napos gomoly felhős időben még kialakulhatnak azért záporok, zivatarok, és zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Délután ma 21 fok várható Nyíregyházán, szerdán pedig már több napsütés várható, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak meg. Elszórtan még mindig lehet eső, zápor, helyenként zivatar. Az északi szél lesz majd élénk, és holnap délután pedig már 23 fok várható Nyíregyházán. Csütörtökön pedig helyenként még azért ismételten kialakulhatnak záporok, zivatarok, de országszerte azért a napsütésé lesz már csütörtökön a főszerep. Marad az északi-északnyugati szél élénk, viszont a hőmérsékletek már 24 fok körül fognak tetőzni, de erős napot

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Hosszabb nyitvatartás a NAV irodákban, pályaorientációs nap a Kisvárdai Kórházban és bronzérem a másodosztályban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az eszhia bevallás hajrájára. Az adóhivatal közölte, már több mint 2.200.000 eszhia bevallás érkezett be, de még sokaknak lehet teendője. Ezért hosszított nyitvatartással segítik azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz. A NAV központi ügyfélszolgálatai Vármegyénkben a Nyíregyházi Ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várja az ügyfeleket. Az adózók az eszhia bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre kaphatnak választ. Átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat. A NAV infóvonal a 18-19 is bővített időszakban hívható. A Dögei Ölbei Irén általános iskola diákjai látogattak a közelmúltban a Szent Damján görög katolikus kórházba. A fiatalok a sürgősségi osztályon megismerhették a triázsolás, vagyis a betegek állapotának súlyossága szerinti osztályozás szempontjait, a különböző életmentőgépek működését és a sebellátás fontos lépéseit. Ellátogattak a radiológiára, ahol a CT-MR vizsgálatok diagnosztikai szerepéről tudhattak meg információkat. A laborban mikroszkóp alatti szemügyre vehettek egy-egy mintát, és megtekinthették a műtőket is. A részletes beszámoló a Kisvárdai Kórház közösségi oldalán érhető el. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-éig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52.000 egyéni gazdaságot és 14.000 gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online, ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Győzelemmel zárta az idényt a Nyíregyházi Sportcentrum U18-as kézilabda csapata. A fiúk Gyömrön léptek pályára, ahol magabiztos játékkal 45-36-ra nyertek. Bár nem volt egyszerű a szezon a csapat számára, ennek ellenére ismét dobogóra állhattak. Bronzérmet szereztek a bajnokságban. Tudatta a Sportcentrum. Ma a napos gomoly felhős időben helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi északnyugati szél helyenként még élénk lehet. Délután 17 és 23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A szél többfelé megélénkülhet. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön még kialakulhat kisebb eső, zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

kedreggeli induláshoz pedig jönnek a frissek itt a Best reggelben. A Dohány utcán hibafeltárási munkálat van, éppen ezért találkozhatnak útszűkülettel és sebességkorlátozással. A Ferenc körúton és az Erdősoron is érdemes figyelmesen közlekedni, sáveltolásos forgalom korlátozás van ugyanis érvényben, és torlódás várható, pláne reggel és délután. Nyíregyháza és Nagykáró között pedig nagyszállás Nyíresnél körforgalom építés miatt még mindig sebesség és forgalom korlátozás van érvényben. A kilátó utcán is legyenek figyelmesek, javítják az útburkolatot, valamint megsüllyedt közműfedél is van jelölve, és láthatjuk azt, hogy megy a meló a városban, közművezetékek helyreállítása zajlik a város számos területén, érdemes tényleg figyelmesen közlekedni, tartsák be a sebességhatárokat külterületen, kapcsoljon a tompított fényszórót, na meg Best FM-et, jó utat!

bestfmnyiregyháza.hu, Katta helyi hírekre, továbbra is nyíregyházi hírforrásként használhatják, és például olvasom a helyi hírek között, hogy szombaton Bringa Piknik, vagyis 9.30-tól 10 óráig számíthatnak arra, hogy ebben a fél órában idiglenes útzár lesz Nyíregyházán, többek között a Nagypostánál, a Betlen Gábor utcán, a Mező utcán, a Rákóczi utcán és a Tokaji úton is. 19-e van május 19-e. Már itt van május második fele, és igazi koranyári hangulatot hoz, például hosszabb estékkel, melegebb nappalokkal, hiszen fokozatosan melegszik a levegő a városban. Ma délután 21 fok várható Nyíregyházán, holnap 23, csütörtökön már 24, és hogyha minden jól megy, szombat vasárnapra már kacérkodhatunk ismételten a 30 fok közeli értékekkel. Ma az ivókat és a milánokat köszöntjük, és hogyha ivó, akkor bizony ez Magyarországon férfi nap. Amúgy szerencsés helyzetben vagyunk, mert hogy kettőt is ünnepelhet. Van a Nemzetközi Férfi Nap 19-én, november 19-én, nálunk pedig május 19-én ivó napján is van, vagy kitalálunk délután valami ünnepi programot. Szóval kedv van, még messze a hétvége, de már benne vagyunk a ritmusban, a ritmus pedig adják a tempós ébresztő dalok is. Jó reggelt, mindjárt hírek, pontban 7-kor a Best Reggelben. Okay.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek a járművezetők városunk útjain. Forgalmi torlódás várható a ki- és bevezető utakon és az iskolák, óvodák környékén. A Dohány utca 3 szám előtt körülbelül egy 15 négyzetméteren felbontották az útburkolatot és a parkoló egy részét. Figyelmesek legyenek, a munkálatok a gépjármű forgalmat érintik. Tartanak a járda felújítási munkák a Sugár utcán, valamint a csapadékcsatorna kiépítése is zajlik, útszűkület sebességkorlátozás van érvényben. A körforgalom építése kapcsán a Vasvári Pál utcán jelzőlámpa engedi a forgalmat, lassú a haladás, türelmesek legyenek. Körültekintően vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. Közgyűlést tartott a gyürei polgárőrség, és ismét erősödik a pollenterhelés. Kovács Rádai Andrea vagyok. Folytatódik a szúnyoggyérítés. A héten Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében, az állandó vizekben, holtágokban, illetve a tavak nádassal borított szegély zónáiban zajlik a kezelés szerdán, közölte az Országos Katasztrófavédelem. Biológiai gyérítést végeznek mintegy 200 hektáron, melynek keretében a tenyészőhelyeken egy olyan készítményt juttatnak a vízbe, amely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el. Más élőlényekre ártalmatlan. Azt írják, az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket. Ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés. Felhívták a figyelmet arra, hogy a ház körüli pangóvizek, a vízzel teli edények, hordók kiürítésével a lakosság is hozzájárulhat a lárvák élőhelyének szűkítéséhez, így a szúnyogártalom csökkentéséhez, ugyanis számos faj kifejezetten emberközeli életmódot folytat. Megtartotta éves közgyűlését a gyürei polgárőrség. Az eseményen az elmúlt időszak munkáját értékelték a résztvevők, emellett meghatározták a következő időszak célkitűzéseit is. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei polgárőr szövetség bejegyzésében. Az egyesület életében nemrégiben vezetőváltás történt, így a szervezet munkáját immár Demeter Zsoltné irányítja. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegezhettek az allergiások. A következő napokban azonban várhatóan ismét felerősödik a pollenterhelés. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Nyíregyházán is ez a jellemző. Emelkedés csak Szekszárdon mértek a szakemberek. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napos gomoly felhős időben helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi északnyugati szél helyenként még élénk lehet. Délután 17 és 23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A szél több felé megélénkülhet. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön még kialakulhat kisebb eső, zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

sima lájtos, vagy pedig izgalmas napra készüljünk így május 19-én. Hát kiderül a horoszkópból, csapjunk bele, figyelj, ennek a kosok, ma gyorsabban reagálsz mindenre, mint a saját környezeted. Hogyha nem sürgesz másokat is a saját tempódra, akkor sokkal simább lesz majd minden. Bikák, kezdesz belemelegedni a hétbe, és ez stabilitást fog adni. Egy apró kényelmes pillanat most pedig meglepően sokat számít. Jönnek az ikrek, valaki feldob egy ötletet, vagy pedig témát, ami teljesen kizökkent a rutinból, de pont erre van szükséged. Rákok, ma sokkal gyakorlatiasabban állsz valamihez, mint ahogy szoktál, nem érzelmi alapon döntesz, és ez most jól működik. Oroszlánok, te pedig egy helyzetben rájössz, hogy nem kell mindig neked kézben tartani mindent, ettől pedig könnyebb lesz majd a napod. Szüzek, kedden jobban látod az összefüggéseket, mint még hétfőn, nem csak a részleteket. Ez pedig segít gyorsabban lezárni a feladataidat. Mérleg, egy döntés vagy válasz ma végre megszületik benned, nem azért, mert tökéletes, hanem mert eleged lesz a halogatásból végre. Skorpiók, valaki ma többet mutat magából, mint szeretné, te ezt azonnal észreveszed, még hogyha más nem is. Nyilasok, a rutinod kezd szűk lenni, ezért ösztönösen keresed, hogy mi törhetné meg a napodat. Egy váratlan program vagy pedig ötlet pont jókor fog majd jönni. Bakok, ma kevésbé zavar, hogy valami nem halad villámgyorsan, rájössz, hogy a stabil tempó ma többet ér bárminél, na meg a vízöntők egy furcsa, vagy pedig elsőre értelmetlen gondolat, később nagyon jó ötletnek bizonyulhat, úgyhogy érdemes ezt majd felírni, hogy el ne felejtsd. És a halak keddi napja, ma jobban érdekel, hogy hogyan működnek a dolgok, mint az, hogy milyen hangulat kapcsolódik hozzájuk. Ettől pedig meglepően fókuszált és koncentrált leszel. Szép napot itt a Best FM! Most fel...

Jó reggelt, indul a KEDD, a bestfmnyiregyháza.hu híreivel nyakunkon az adóbevallás, és már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője, a NAV hosszabbított nyitvatartással igyekszik segíteni. Az adózók akár személyesen is fordulhatnak a hivatalhoz, vagy pedig telefonon is. Mind a kettő esetben meghosszabbították a nyitvatartási időpontot, hogy segítsék a bevallás kitöltését. Ez pedig azt jelenti, hogy a NAV központi ügyfélszolgálatai reggel 8:30-től egészen 18 óráig várják az ügyfeleket. Már a tegnapi naptól is így volt, és így lesz ez még holnap is. A NAV infóvonala pedig a 18-19 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat. A mai naptól már 8:30-től szintén egészen 6-ig, mint akár személyesen, és még holnap is így lesz, reggel 8:30-tól, sőt egészen holnap 20 óráig hívható a 18-19. Nyakunkon ismét eltene egy hosszú hétvége, hát egymás után jönnek ezek, semmi gond, én azt gondolom, hogy ennek örülhetünk. Éppen ezért lesznek változások 24-én és 25-én, vagyis vasárnap és hétfőn a nyíregyházi piacok, valamint az állategészségügyi telep is zárva tart majd, és pünkös hétfőn, tehát jövő hétfőn a fizetőparkolók, a Nyír VV által üzemeltetett fizetőparkolók majd díjmentesen vehetők igénybe, addig viszont etetni kell a parkolóórákat, na meg kell tartsuk be a közlekedési szabályokat, remélhetőleg sikerült időben elindulni, sokat lehet spórolni, hogyha el tudják kerülni a reggeli csúcsot. Jó utat, szép napot, 19-e van, ez pedig a Best FM. Valahogy.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírekház a legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A Fetilizig is csatlakozott a vágatlan májushoz. Pünkösdi menetrend a Nyírvédénél, és műtő viseli az egykori főigazgató nevét. Kovács Rátai Andrea vagyok. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság is csatlakozott a vágatlan május akcióhoz. A kezdeményezést Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hirdette meg. Célja pedig a gyep felületek későbbre kitolt vágásával, a talaj vízkészletének megóvása és a beporzó rovarok munkájának segítése. Kivételt képeznek ez alól az olyan területek karbantartása, ahol azt például vízkár elhárítási, vízminőségvédelmi, balesetvédelmi szempontok indokolják, vagy éppen szerződéses kötelezettség áll fenn, tudatta az igazgatóság. A közösségi oldalukon emlékeztetnek, a napjainkban tapasztalt klimatikus viszonyok és az aszály miatt különösen fontos a vízmegtartás és a talaj vízkészletének megóvása. Ünnepi menetrend jön a Nyírvévénél. A városüzemeltető közölte, május 24-én és 25-én a társaság ügyfélszolgálatai, a nyíregyházi piacok, valamint az állategészségügyi telep is zárva tartanak. Pünköst hétfőn emellett a közterületi fizetőparkolók díjmentesen vehetők igénybe. Műtőt neveztek el Adorján Gusztávról, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház egykori főigazgatójáról. A 2020-ban elhunyt szülésznőgyógyász főorvos emlékére emléktáblát is avattak a nyíregyházi kórházban. Az eseményt a Várandósság hete program keretében tartották. A tábla QR kódot is tartalmaz, amelynek segítségével az érdeklődők megismerhetik Adorján Gusztáv életútját, orvosi pályáját, családi és egyházi szolgálatát is. Számol be a város honlapja. Robotika show az Ötvös József Gyakorló Általános Iskolában. A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézet csapata látogatott az intézménybe a napokban. A bemutató középpontjában az idei World Robot Olympiade Elementary kategóriájának versenypályája állt. A másodikos tanulók be is kapcsolódtak az eseményekbe. A robotok irányításáért a mérnök informatikus és programtervező informatikus hallgatók feleltek, tudatta az egyetem. Az intézet célja, hogy minél több korosztályt vonjon be a robotika világába. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napos gomoly felhős időben helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi-északnyugati szél helyenként még élénk lehet. Délután 17 és 23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A szél többfelé megélénkülhet. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön még kialakulhat kisebb eső, zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig a leg

Jó reggelt, itt a KEDD, május 19-e is itt a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, egyeztessük óráinkat, 7 perccel múlt el, most jelenleg 7:30, hát ilyen adózós időszakot élünk, ugye az SZIA bevallás is folyamatban van, többek között volt már róla szó, hogy tegnaptól egészen holnapig mind telefonon, mind személyesen hosszabbított NAV ügyfél fogadás van, hogy segítség azokat, akiknek még segítségre van szükség, és bizony közeleg egy újabb határidő, június 1-jéig kell bevallani és befizetni a helyi iparüzét. Adót. Egészen évfélig, tehát június 1 évfélig van erre lehetőség a 2025-ös adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallást leadni, és eddig meg is kell majd fizetni az adót. A bevallás pedig idén már a NAV online nyomtatványkitöltő alkalmazásán az ONYA felületén is kitölthető és benyújtható, a 25 HIPAK bevallás benyújtásával teljesíthető, amelyet a vállalkozások a NAV rendszerén keresztül küldhetnek el az önkormányzati adóhatóság felé. A bevallás pedig azoknak a vállalkozóknak és vállalkozásoknak kell benyújtani Nyíregyháza város önkormányzata felé, aki 2025-ben a helyi iparüzési adó alanyai voltak, és székhelyel vagy pedig telephelyel rendelkeztek Nyíregyházán ugye a tavaly évben. Ha bevallás hibátlanul feldolgozható, az önkormányzati adóhatóság nem küld külön értesítést az adózó tárhelyére. Nyilván, hogyha valami probléma van, akkor fog jönni majd az üzenet, és az aktuális adószámla egyenleg pedig, és a fizetési kötelezettség az elektronikus önkormányzati portálon ellenőrizhető. Igyekezünk megjegyezni a dátumot, benyújtás és befizetés június 1 évfélig. Most pedig jön a lendület itt a reggelben. Planet Funk, Chase the Sun. Akár a kormányon is üthetjük a ritmust, viszont a tempót fogjuk vissza. Elég sok a sebességkorlátozás most a városban.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek a járművezetők városunk útjain. Forgalmi torlódás várható a ki- és bevezető utakon és az iskolák, óvodák környékén. A Dohány utca 3 szám előtt körülbelül egy 15 négyzetméteren felbontották az útburkolatot és a parkoló egy részét. Figyelmesek legyenek, a munkálatok a gépjármű forgalmat érintik. Tartanak a járda felújítási munkák a Sugár utcán, valamint a csapadékcsatorna kiépítése is zajlik, útszűkület sebességkorlátozás van érvényben. A körforgalom építése kapcsán a Vasvári Pál utcán jelzőlámpa engedi a forgalmat, lassú a haladás, türelmesek legyenek. Körültekintően vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: fejvát adjuk.
1: Leszek a bal, ami felráz téged. Leszek a perc, mit át kell élned. Számíthatsz rá.
2: A legújabbak.

Jó reggelt, itt a Best reggel, és akkor pár szó az időjárásról. Lényegében előfordulhat van még kisebb eső, zápor, zivatar, de nem ez lesz a jellemző. Egyre több most már a napsütés, és helye közel 20 fok az, ami ma délután lehet Nyíregyházán. Ez például szerdán már 24, és az igazi változás az csütörtöktől áll be. Szó szerint teszünk egy lépést szerintem a nyár felé. Csütörtöktől ismételten 25 fok feletti maximumok várhatóak, és a hétvégén és a jövő hét elején akár a 30 fok sem lehetetlen, és bizony már jön a jelzés, hogy magas UV-sugárzás várható a hétvégétől, és ez jó hír, pláne, hogy jön a hosszú hétvége. És jó hír például, hogyha már a nyaralását tervezi, amihez euró kell, hogy egész jól teljesítünk. Április 10-én 375 forint volt egy euró, ami pedig mai napon 360-on áll, azaz 4%-os erősödés történt azóta, sőt az euró-forint devizapárral egy hete 355 forint alatt is kereskedtek, ezért azt mondják, hogy egy év múlva 345-ös keresztárfolyamra számítanak, legalábbis a bankok elemzői, a jelenlegi 360-nál magasabb árfolyamot pedig nem várnak a következő hónapokban sem, viszont mi nagyon várjuk Andreát a frissekkel, a friss hírekkel. Érkezik is itt a Best reggelben, pontban 8-kor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hány tavasz telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most. Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
2: Az IAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2026. május 25-én pünköst hétfőn a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. Az ügyfélszolgálatok a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelőközpontok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak.
3: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
2: Készült az IAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
6: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C. www.vagép.hu.
7: A MAN Klíma a klíma specialista.
8: A klíma specialista.
7: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma.
8: A MAN Klíma.
7: A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
8: shop.amanklima.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Hosszabb nyitvatartás a NAV irodákban, pályaorientációs nap a Kisvárdai Kórházban és bronzérem a másodosztályban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az SZIA bevallás hajrájára. Az adóhivatal közölte, már több mint 2.200.000 SZIA bevallás érkezett be, de még sokaknak lehet teendője. Ezért hosszított nyitvatartással segítik azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz. A NAV központi ügyfélszolgálatai, vármegyénkben a Nyíregyházi Ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várja az ügyfeleket. Az adózók az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre kaphatnak választ. Átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat. A NAV infóvonal a 18-19 is bővített időszakban hívható. A dögei Ölbei Irén általános iskola diákjai látogattak a közelmúltban a Szent Damján görög katolikus kórházba. A fiatalok a sürgősségi osztályon megismerhették a triázsolás, vagyis a betegek állapotának súlyossága szerinti osztályozás szempontjait, a különböző életmentőgépek működését és a sebellátás fontos lépéseit. Ellátogattak a radiológiára, ahol a CT-MR vizsgálatok diagnosztikai szerepéről tudhattak meg információkat. A laborban mikroszkóp alatti szemügyre vehettek egy-egy mintát, és megtekinthették a műtőket is. A részletes beszámoló a Kisvárdai Kórház közösségi oldalán érhető el. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-éig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52.000 egyéni gazdaságot és 14.000 gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online, ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Győzelemmel zárta az idényt a Nyíregyházi Sportcentrum U18-as kézilabda csapata. A fiúk Gyömrön léptek pályára, ahol magabiztos játékkal 45-36-ra nyertek. Bár nem volt egyszerű a szezon a csapat számára, ennek ellenére ismét dobogóra állhattak. Bronzérmet szereztek a bajnokságban. Tudatta a Sportcentrum. Ma a napos gomoly felhős időben helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi északnyugati szél helyenként még élénk lehet. Délután 17 és 23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. a szél több felé megélénkülhet. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön még kialakulhat kisebb eső, zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
10: 1975, we brought you an album with a song.

Jó reggeti, 8 óra után pedig érkezik a reggel sztoria a Best reggelben. Nagyon vigyázni kell az agresszív nyulakkal. A cím a következő: mezei nyúl rúgta le a rollerest. Méghozzá ez egy szürreális videó, amin azt láthatjuk, hogy borzasztóan agresszív volt ez a mezei vérnyúl. A történet a következő: egy 103-battai rolleres férfi és egy mezei nyúl hihetetlen találkozásáról készült a videó. A felvételt a férfi sisakján lévő kamera rögzítette. Annyit tudunk a rolleresről, hogy 35 km/h sebessége haladt, amikor egy mezei nyúl szó szerint lerúgta az elektromos rolleréről. A 103-battai férfi minden szabályt betartva egy nagy teljesítményű elektromos rollerrel haladt egy mező melletti aszfaltos mellékúton, és egyszer csak a mező szélén feltűnt egy mezei nyúl. A rolleres lassított, amikor nem várt dolog történt, az állat a levegőbe ugrott, és hátsó lábaival lerúgta a férfit a rollerről, konkrétan úgy, ahogy régen a Jackie Chan-es karatés filmekben láttuk ezeket a jeleneteket, és miután lerúgta a nyúl a rollerest a rollerről, fogta magát és elszaladt, elmenekült. A férfi óriási szerencséje, hogy védőfelszerelés volt rajta, kesztyű és sisak, így kisebb horzsolásokon megúszta ezt a szürreális esetet. Bár a felvétel szinte hihetetlennek tűnik, ám a mezei nyulakra elmondták azt, hogy jellemző, hogyha megijednek, akkor izmos hátsó lábaikkal 5 méteres magasságig is képesek felugrani, és akár támadni is rugással. A videó azóta bejárta az internetet, ön is megtalálja, hogyha rákeres, érdemes megnézni, tényleg érdekes és tényleg szürreális a jelenet. És hát ma is tanultunk valamit, az agresszív nyulakkal igenis óvatossággal és fenntartással kell bánni. Különböző mémek is születtek azóta, például van, aki kereszttáblákat gyártott, figyelmeztetve, hogy agresszív nyulak vannak a környéken.

0: Jó reggelt, szépen elindult a KED, május 19-e van, ez a Best reggeli, Simon Norbert vagyok. További hírek a bestfm.nyiregyháza.hu-ról, olvashatjuk többek között azt, hogy már alig vannak influenzások az országban, 9200-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek továbbra is. Budapesten, valamint Győr-Moson, Sopron és Komárom-Esztergom megyében van még így is a legtöbb beteg. Májusi eső, aranyatér, életmentő volt az eső a nyári kapás növényeknek, a csapadékos időnek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály, az őszi búzában viszont megmutatkoznak az áprilisi tartós csapadék hiány jelei, az őszi árpa viszont kanászol, a repce elvirágzott, vagy pedig a virágzás végén jár, aranyatért a májusi eső, amely jelentősen csökkentette a további veszteségeket, de ennek ellenére is országosan még nálunk Szabolcs megyében érvényben van a tűzgyújtási tilalom, azért nálunk nem esett olyan nagyon-nagyon sok eső, jöhetett volna több is. Az ország többi részén már nincs tehát érvényben a tűzgyújtási tilalom, viszont nekünk még ezeket a szabályokat be kell tartani. Fél kilenckor pedig érkezik a Csak 10 perc rovat menetrendszerűen Molnár Józseffel és Szakács Tibivel, amiről beszélgetnek, az pedig a szociális fóbia.
1: Best FM. Ritmusban a legjobb.

0: Dúdolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Jók a zenék.
2: Jók a zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Isten igazából bevallom őszintén a hallgatóknak, hogy a mai beszélgetéshez úgy nem nagyon tudtam úgy jól neki kezdeni, hogy legyen egy jó felütés, egy felcsapása. Pedig a mai témánk nagyon-nagyon fontos. A Csak 10 perc rovatot hallgatják, én Szakács Tibor vagyok, köszöntöm Önöket, Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek ma. Szia Józsi, köszöntelek, itt vagy?
2: Itt vagyok, szia.
0: Hatalmas tömegeket érint a mai beszélgetésünknek szerintem a témája, és rögtön szeretnék a közepébe belecsapni, mert nem találom az elejét. Én gyermekkoromban nagyon feszélyezve éreztem magam akkor, amikor emberek előtt kellett bármit mondani, beszélni.
2: Na, akkor most mondjuk azt, hogy miből lett a cserebogár.
0: Ugye. Na, például volt egy iskolai ünnepség, ahol általános iskola első, második osztály, gyerekek felsorakoznak, és mondunk egy verset, de úgy, hogy mondatonként. Mondjuk az évszakokat, január előjár, január, február, most nem akarom ezt elmondani. És ugye ezt az egy picike kis tőmondatot is, hát én addig izgultam, hogy el nem mondom azt, hogy milyen testi tünetei lettek ennek a dolognak. Szóval ez...
2: Csúnya vége lett?
0: Nagyon, igen, nagyon. És annyira úgy leszerepeltem, annyira problémás volt maga ez az egész, és olyan kínosan éreztem magam, hogy ez valami tragédia. Hát azóta viszont ugye egész jól beszélek emberek előtt, vagy emberek között is, és nem érzem magam feszélyezve. Viszont az eleje nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva volt. Én nem tudtam akkor még világos, hát gyermekként nem ismertem ezt a helyzetet. De azt gondolom, hogy ez egy betegség, ez egy fóbia, ez egy tartás. A kínos helyzetektől való félelmekről beszélgessünk a mai nap folyamán. Egy picit próbálj minket közelebb segíteni ehhez a témához, hogy ezt megértsük, és hogyan tudjuk majd ezt kezelni. Lesznek még közbe kérdéseim. Amúgy ez egy valós fóbia?
2: Valós. Ugye a fóbiákról már beszélgettünk korábban, és gyakorlatilag az volt a konklúziója a beszélgetésünknek, hogy igazából bármitől és bármikor kialakulhat az emberekben fóbia. Egyébként ezek között a szereplő fóbiák között a leggyakoribb az, amiről te beszélsz, amit mondjuk szociális fóbiának, vagy társas fóbiának, vagy általában szociális szorongás, vagy zavarnak nevezünk, amikor valakinek egy valódi irracionális félelme van, vagy szorongása van a legtöbb társas élethelyzetben, és itt nagyon fontos az, hogy sokszor ez nyilvános szereplés alatt van. Ha valaki azt érzi, hogy nagyon bizonytalan, és retteg attól, hogy olyan helyzetbe fog kerülni emberek előtt, amit leginkább szeretne elkerülni. Ezek az emberek azt mondják, hogy akkor ez ők úgy érzik, hogy mintha mindenki őt figyelné, úgy gondolják, hogy minden reakciójuk és minden testi változásuk nagyon jól észrevehető. Azt gondolják, hogy mindenki látja rajta, hogy az ő arca most elvörösödik, látja rajta, hogy megfeszülnek az izmai, látható lesz szerinte az is, hogy a szívverése az hatalmas mértékben felgyorsul, a másik azt mondják, hogy akár a hideg, akár a meleg hőhullámaimat is észre lehetett venni, vagy az izzadásomat, a remegésemet, a szédülésemet, aztán ez még az émeigéstől a gyomorpanaszokig, meg a hányásig, azért ez még elég szépen el tud menni.
0: Ez elég komplex most, amit így mondasz, de minden tünet benne van.
2: Általában ezeket mondják az emberek, hogy ezek vannak bennük. Emellett még ott van az, hogy úgy érzik, hogy ezt a gyötrelmeket csak ők élik át egyedül, mert ha körülnéz, akkor az összes többi mellette, előtte álló emberben ezeket a jeleket ő nem látja. Ez nyilván a legtöbbször azt mondjuk, hogy a nyilvános beszédtől félnek az emberek legtöbbször ilyen módon, vagy ezekkel a tünetekkel, és nagyon érdekes, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy a közös étkezések ugyanezt hozzák ki belőlük.
0: Az egyik hallgató azt írja, hogy ő ezt már akkor észrevette, amikor általános iskolában a legelső órák között így kérdezgette a tanítónéni őket, diákokat, és már akkor problémás volt válaszolni, megszólalni. Ez, vagy pedig ettől még hamarabb keresendő ennek az első helyzete? Vagy személyenként változott?
2: Igen, tehát akkor, amikor valaki mondjuk közösségbe kerül, és abban a közösségben neki meg kell találni azt az elfoglalt helyét, ami mondjuk az övé. De érdekes, hogy azért azt úgy, az már látható azért, hogy akiknél ez nagyon-nagyon erősen megjelenik, azoknak a 95%-a azt mondja, hogy a 20-as évei előtt ezzel ő már egyébként találkozott. Felnőtteknél azt mondjuk, hogy nagyjából a felnőttek 4%-ánál ez a betegség jelen van, és az is nagyon érdekes, hogy ez inkább férfiakra jellemző, mint a nőkre.
0: Tényleg?
2: A szociális fóbia inkább a mi problémánk egyébként általában. Na, ha elmondom, hogy még milyen arca és tünetei és oldalai lehetnek ennek, akkor ezt rá fogsz jönni, hogy ez a fiúk között találod meg. Tehát először ez a nyilvános szereplés, jaj, csak nem nekem kelljen mondani, ilyenkor egy nő hamarabb elér, jó, akkor elmondom én. Akár egy családi esemény, akár egy bármilyen rendezvényen. De egyébként ez nem csak ettől a szerepléstől, vagy a megszólalástól látszik, hanem valaki azt mondja, hogy a bemutatkozás számomra egy ilyen dolog, amit én nagyon nehezen kezdek el, és alig várom, hogy vége legyen a nevem, vagy a munkám kimondásának. De ez valakinek abban jön, hogy a nyilvános mosdót nem tudja használni. Vagy olyan helyeken is elpirul, és olyan helyeken is izzadni kezd egy általában másokkal történő beszélgetés alatt. Vagy valaki azt mondja, hogy nem tudom a vendégeimet megfelelően fogadni, ami meg ugye a legáltalánosabb, hogy felelés, vizsgázás, ugye amikor akár ájulásig is lehet ez, hogyha ez nincsen ez a szorongás megfelelő módon feldolgozva. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon sok évek telnek el emberek életében, mire odáig eljutnak, hogy ezzel egyébként már mindenféleképpen látják, hogy foglalkozniuk kell.
0: Hát ez őrület. Most például olvasok olyat, hogy egy hallgató azt írja, hogy neki például volt olyan családtagja, aki el is ájult egy-egy ilyen helyzetben. Lehet ilyen?
2: Így van. Tehát vannak olyan szélsőséges esetek, amikor már nem csak azt nevezzük szélsőségesnek, hogy valaki hányni kezd, vagy egy ilyen csuklásszerű roham jön rá, hanem adott esetben ez az ájulásig is mehet. Hát azért azt gondolom, hogy nagyon sokszor láttunk olyan iskolai rendezvényt, vagy bármilyen ünnepséget, amikor valaki elájult, még mielőtt mondjuk meg kellett volna szólalnia.
0: Ez nem pánikbetegség, vagy nem hasonló hozzá?
2: Hasonló, de ezt most még ne keverjük ide.
0: Ja, értem. Jó. Mi alakítja ezt ki, hogyha ezt meg akarjuk érteni, mert ettől meg akarunk szabadulni, és majd később az lesz a kérdés, hogy akkor hogyan, de ugye ez fontos, hogy az első lépés az, hogy felismertük, oké, rendben, tudjuk, hogy ez ilyen, látható jelei vannak, nem akarunk ezzel együtt élni, ezt elhatároztuk, nézzük meg, hogy akkor hogy működik.
2: A szociális fóbiának egyébként a pontos okai, hogy ez mitől alakul ki valakinél meg miért nem. A pontos okokat nem tudjuk egyébként még meghatározni, az viszont már nagyon látszik, hogy ez a szociális fóbia, ez többször öröklődik. Tehát, hogy aki elmondja, hogy én is ilyen voltam, és látom a gyerekemen, hogy ő is ilyen. Ez nagyon gyakran elhangzik emberek szájából.
0: Nem az van, mint hogy mit tudom, megijedtem egy helyzettől, mert azt hittem tökre, hogy
2: ez ugye azért érdekes, mert lehet, hogy megijedtem, és ez egyszer történik velem. Mi most arról beszélünk, amikor valakinek ez az időszaka, ez hónapokon keresztül, vagy akár éveken keresztül is fennáll. De ha az okát pontosan nem ismerjük, azt mondjuk egyébként, hogy öröklődhet, nem mondjuk, hogy öröklődik, de öröklődhet. És még van egy olyan oldala is, hogy amikor valakinek egy olyan lelki trauma éri, vagy egy olyan esemény történik az életébe, akkor az utána egy rövidebb, hosszabb időszakban tud szociális fóbiával küzdeni. Tehát, hogy utána azért ennek az arcai, amiket az előbb már felsoroltunk, ez már azért ott van. Nyilván azt mondjuk, hogy valahol ez mindig az önkép problémája, vagy az önképnek a sérülését jelzi, ha nem tudod magad adott helyzetben megfelelően helyzetbe hozni, vagy magadat abban a helyzetben a megfelelő helyeden találni. Tehát ez önképpen nyilván kapcsolatban van.
0: Hát kevés idő maradt a végére, de mindenféleképpen szerintem úgy nem mehetünk el, hogy nem mondjuk el azt, hogy amúgy ezt hogyan lehet kezelni.
2: Általában két módszer van, ennek a erősségétől függ, tehát hogy milyen módon bénítja ez meg az embert, és mi az, amitől kiveszi a mindennapi életében. Ennek van gyógyszeres kezelése, és van egy kognitív viselkedés terápia, amit lehet alkalmazni, amikor azokat az alkalmakat, olyanokat teremtünk, vagy olyanokat hozunk létre, amikor azokat a technikákat megtanítjuk, hogy ezt a fajta félelmet, ami ilyenkor benned van, ezt hogy és milyen módon lehet kioltani. Tehát gyógyszer és vagy kognitív viselkedés terápiával nagyon szépen gyógyítható.
0: Uh-huh. Ú, de érdekes dolgokat írnak, ilyenkor a hallgatók sztoriznak elég rendesen, és nagyon szépen köszönjük is ezeket a visszajelzéseket, mert hát emiatt működik ez a műsor. Ők azt írták, nagy többsége különben, és nem ragadnék ki senkit ebbe a dologba, hogy bele kell menni ebbe a helyzetbe keményen, és tulajdonképpen, ha egy ilyen dologtól félünk, akkor bele kell állni és meg kell csinálni, az első kettő alkalom rossz lesz, a harmadik már nulla szint, és utána pedig már emelkedünk felfelé. Van ebbe igazság azért, ugye?
2: Így van, hát ezt mondtam, hogy a félelem kioltás módszere, ez ugye nyilván van az egyik az, hogy szembe helyezkedünk azzal a félelemmel, vagy még közelebb lépünk ahhoz, amitől egyébként nagyon tartunk, és akkor meglátjuk, hogy ez milyen hatással van ránk. Tudunk olyan helyzetekbe kipróbálni magam, amikor azt mondom, hogy ennek most nagyon nincsen tétje, de egyébként más helyzetben ettől tartanék, akkor most beleugrok a közepébe. Ehhez kell az, hogy megfelelő segítő ember legyen, aki ebben jól tud téged vezetni.
0: Ezek a social media felületek nem túlságosan sokat segítenek ezeknek az embereknek, mert hát ugye ezek a közösséget zárják ki az emberek életéből.
2: Pontosan, ennek a legfontosabb oldala, amit most éppen ezzel érintettél, ez akkor szokott nagyon jól működni, amikor ezeket az embereket összegyűjtve csoportterápiát lehet alkalmazni, ahol egymást segítik azzal, amit nem mernék elmondani, vagy nem mernék így megfogalmazni, de a mellettem ülő, a velem szemben ülő pedig megfogalmaz valami olyat, ami egyébként bennem is ott van. Tehát ez itt például a személyes lelki gondozás helyett nagyon sokszor jobb a csoportos.
0: De jó volt erről beszélni. Nagyon szépen köszönjük. Legközelebb is tartsanak velünk. Józsi, nagyon hálásak vagyunk ezeket az információkért, és legközelebb visszavárunk. Köszönjük szépen, további szép napot neked.
2: Ugyanezt kívánom, és fogom várni, hogy keressetek. Szia!

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeret.

0: Érdekes történet itt a kedd reggeli Best reggelben. Előfordul az, hogy az embernek új párja van, ugye ez nem egy szokatlan történet, és előfordulhat az, hogy a baráti társaságban például beszélik, hogy figyelj már, ez teljesen olyan, mint az exem. És bizony ennek van egy tudományos magyarázata, ugyanis van egy pszichológus, aki elmagyarázta, hogy miért választanak egyes férfiak az exükre hasonlító párt. Őt úgy hívják, hogy Phil McLeod, ő egy pszichológus, aki szerint az ilyen helyzetek hátterében gyakran a tudatalatti ismerősség keresés áll. Az emberek sokszor olyan partnerekhez vonzódnak, akik valamilyen módon emlékeztetik őket korábbi pozitív élményekre, kapcsolati dinamikára, vagy pedig érzelmi biztonságra. Ez pedig nem csak a személyiségre, hanem a megjelenésre is igaz. Bizonyos hajszín, arcvonás, testalkat, vagy pedig stílus simán kiváltja ezt az érzést, hogy valaki ismerősnek tűnik, ezért vonzó, még akkor is, hogyha az illető nem tudatosan keresi ugyanazt a típust. A gond akkor lehet, hogyha valaki valójában a múltat próbálja újraélni, vagy pedig lezáratlan érzelmi mintákat visz tovább az új kapcsolatába, mondta ezt Phil McLeod, pszichológus. Szóval ennek is megvan az oka. 9 órakor friss híreket hallgatunk majd Andrával, aztán pedig jönnek a nyíregyházi események, hiszen eléggé mozgalmas időszak áll előttünk, sok lesz a kiemelt program. Gondoljunk például a Bringa piknikre, vagy éppen a szelektív szombatra, vagy a gyereknapra. Ennek a részlete itt is hozom majd.
1: Mindenből a legjobbat adjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó harmadik emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
2: Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül nyiregyhaza@oc.hu.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
4: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233/C, www.vagép.hu.
5: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
6: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Szabolcs-Szatmár-Berekben folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. Közgyűlést tartott a gyürei polgárőrség, és ismét erősödik a pollenterhelés. Kovács Rádai Andrea vagyok. Folytatódik a szúnyoggyérítés. A héten Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében, az állandó vizekben, holtágokban, illetve a tavak nádassal borított szegélyzónáiban zajlik a kezelés szerdán, közölte az Országos Katasztrófavédelem. Biológiai gyérítést végeznek mintegy 200 hektáron, melynek keretében a tenyészőhelyeken egy olyan készítményt juttatnak a vízbe, amely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el. Más élőlényekre ártalmatlan. Azt írják, az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket. Ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés. Felhívták a figyelmet arra, hogy a ház körüli pangóvizek, a vízzel teli edények hordók kiürítésével a lakosság is hozzájárulhat a lárvák élőhelyének szűkítéséhez, így a szúnyogártalom csökkentéséhez, ugyanis számos faj kifejezetten emberközeli életmódot folytat. Megtartotta éves közgyűlését a gyürei polgárőrség. Az eseményen az elmúlt időszak munkáját értékelték a résztvevők, emellett meghatározták a következő időszak célkitűzéseit is. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei polgárőr szövetség bejegyzésében. Az egyesület életében nemrégiben vezetőváltás történt, így a szervezet munkáját immár Demeter Zsoltné irányítja. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegezhettek az allergiások. A következő napokban azonban várhatóan ismét felerősödik a pollenterhelés. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Nyíregyházán is ez a jellemző. Emelkedést csak Szekszárdon mértek a szakemberek. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napos gomoly felhős időben helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi északnyugati szél helyenként még élénk lehet. Délután 17 és 23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A szél többfelé megélénkülhet. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön még kialakulhat kisebb eső, zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

programtippek ma délutánra és szombatra. Hát ma délután a Nyíregyházi Egyetemen lesz egy előadás, méghozzá az okos eszközök használatáról és az online biztonságról. Aki tartja, ő Szabó József Mihály, mesteroktató, Matematika és Informatikai Intézet. Részéről érkezik Nyíregyházára ma délután 14 órától. Egyetem, Nyíregyházi Egyetem B épület földszint nagy előadó. És itt a hétvége, jön a nagy tekerés, a Bringa Piknik szombaton. Elérkezik az időpont, méghozzá 9 óra 39 perc, amikor is rajtol a mezőny, Nyíregyháza Kossuth térről egészen Tokajig. A gyülekező amúgy már 8 órától lesz a belvárosban, és idén is. Van alkalom arra, hogy Bike Safe regisztráláson vegyenek részt. Cirkuszi köntös kapott az idei évben, éppen ezért lesznek majd cirkuszi porondmesterek, kerékpáros akrobaták, pantominsó és sok más egyéb érdekes színesítés. Tarkítja majd az amúgy is élvezetes tekerést, ami ráadásul jó időben fog történni, hiszen sok napsütést várunk, és már bőven 25 fok felett leszünk szombaton. Jó hír ez például Nyírszőlősön is, ahol már gyereknap lesz. Most szombaton, május 23-án 10 és 13 óra között várják a kicsiket, persze a szülőkkel együtt a Kollégium úti közösségi parkban. Lesz majd ugrálóvár, népi játékok, mézkóstolóra is lesz lehetőség. Különböző ügyességi játékok is várják majd a kicsiket. Mindemellett sok gyerekkaca és nevetés várható majd ezen a napon.

0: Jó észben tartani, hogy Magyarországon még nálunk Szabolcs megyében bizony érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Más egyéb események is, más fontos információ pedig most a katasztrófavédelmi hírekből érkezik Rutkai Dér Vivien. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen az aktualitást. A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatosan valóban érdemes tájékozódni többek között a Vármegyei Katasztrófavédelem honlapján, hiszen a tűzgyújtási tilalommal kapcsolatosan is térkép érhető el a főoldalon. Tegnap műszaki mentéseké volt a főszerep, személygépkocsi és tehergépjármű között össze hétfő reggel Nyírbogát térségében a 471-es számú út 41-es kilométer szelvényénél. A nyírbátori hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a rendőrségi helyszínen is utána forgalmi akadályt megszüntették. Lesodródott az úttestről, az árokban a tetején állt meg egy személygépkocsi hétfő este Pusztadobosnál a 41-es számú főút 41-es kilométer szelvényének közelében. A Vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók kerekeire állították és áramtalanították az autót. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük és jó munkát, szia!
2: Mindenből a legjobbat adjuk!

Ezen a hétvégén Bring a Picnic, jövő hétvégén szombaton pedig Szelektív Szombat. Jön a családi vetélkedő nap Nyíregyházán. A jól ismert tematikával ugye a környezetünk védelme áll fókuszban is a szelektív hulladékgyűjtés, amivel nagyon sokat tudunk hozzájárulni a környezettudatos életmód témaköréhez. Persze emellett, hogy a családok vetélkednek értékes nyereményekért, meg még tudásért, sok minden más színesítő program is van napközben, csak bele pillantok, többek között jönnek majd a Vagabanda, Gólyalábasok, a Vidám Manók együttes is készül a gyerekeket szórakoztatni, lesz majd óriás buborék show, sőt mi több, este 7 órától bikini koncert, ez jövő hét szombat. Másnap pedig május 31, városi gyermeknap lesz szintén itt a Kossuth téren, a Burátinó Bábszínház kezdi majd szórakoztatni 14 órától a gyerekeket, aztán pedig lesz majd mesediszkó, és a Vidám Manók is koncertezik délután 5 órától. Emellett, ami fontos, hogy lesz majd Vidám Park, hogy minél nagyobb legyen a gyerek mosoly Nyíregyháza szívében.

0: a legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk a forgalom városunkban, különösen a belvárosban, és a főutak mentén tapasztalható forgalmi torlódás. A május 1-tér 10 per álszám előtt egy kisebb területen felbontották a parkolót, csak úgy, mint a Dohány utca 3 szám előtt figyelmesek legyenek, a munkálatok a gépjármű forgalmat érintik. Továbbra is sáveltolás lassítja a haladást az erdősoron, az ott zajló munkák miatt, a Ferenc körútról a Korányi Frigyes utcára a balra kanyarodó sáv a jelzőlámpa előtt fel van bontva, körbe van kerítve, körültekintőek legyenek. Vezessenek óvatosan a sebesség és követési távolság betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főt.

Mai napra napszemüveg már mindenképpen legyen önnél, sokat fog sütni a nap, és ráadásul akármilyen hihetetlen, de nem árt, hogyha naptejet is beszerez például a hétvégére, vasárnap már a 30 fok sem kizárt, viszonylag magas UV-sugárzással. Ezek tehát a kilátások, én pedig mindenkinek szuper napot, szuper keddi napot kívánok, rádiózanosokat a Best FM-ben, és Simon Norbert vagyok, holnap reggel egy új kezdet, reggel 6-tól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most. Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban. Készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
3: Van

0: Telked? Építkezz jó áron! Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól, kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel, csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókézházak.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A Fetilizig is csatlakozott a vágatlan májushoz. Pünkösdi menetrend a Nyírvévénél, és műtő viseli az egykori főigazgató nevét. Kovács Rátai Andrea vagyok. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság is csatlakozott a vágatlan május akcióhoz. A kezdeményezést Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hirdette meg. Célja pedig a gyep felületek későbbre kitolt vágásával, a talaj vízkészletének megóvása és a beporzó rovarok munkájának segítése. Kivételt képeznek ez alól az olyan területek karbantartása, ahol azt például vízkár elhárítási, vízminőségvédelmi, balesetvédelmi szempontok indokolják, vagy éppen szerződéses kötelezettség áll fenn, tudatta az igazgatóság. A közösségi oldalukon emlékeztetnek, a napjainkban tapasztalt klimatikus viszonyok és az aszály miatt különösen fontos a vízmegtartás és a talaj vízkészletének megóvása. Ünnepi menetrend jön a Nyírvévénél. A városüzemeltető közölte, május 24-én és 25-én a társaság ügyfélszolgálatai, a nyíregyházi piacok, valamint az állategészségügyi telep is zárva tartanak. Pünköst hétfőn emellett a közterületi fizetőparkolók díjmentesen vehetők igénybe. Műtőt neveztek el Adorján Gusztávról, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház egykori főigazgatójáról. A 2020-ban elhunyt szülésznőgyógyász főorvos emlékére emléktáblát is avattak a nyíregyházi kórházban. Az eseményt a Várandóság hete program keretében tartották. A tábla QR kódot is tartalmaz, amelynek segítségével az érdeklődők megismerhetik Adorján Gusztáv életútját, orvosi pályáját, családi és egyházi szolgálatát is. Számol be a város honlapja. Robotika show az Eötvös József gyakorló általános iskolában. A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézet csapata látogatott az intézménybe a napokban. A bemutatók középpontjában az idei World Robot Olympiade Elementary kategóriájának versenypályája állt. A másodikos tanulók be is kapcsolódtak az eseményekbe. A robotok irányításáért a mérnök informatikus és programtervező informatikus hallgatók feleltek, tudatta az egyetem. Az intézet célja, hogy minél több korosztályt vonjon be a robotika világába. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napos gomoly felhős időben helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi-északnyugati szél helyenként még élénk lehet. Délután 17 és 23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A szél többfelé megélénkülhet. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön még kialakulhat kisebb eső, zápor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk, 11 órakor jönnek majd újra, mostani frisseket is köszönjük szépen, nagyon-nagyon kellemes, szép napot, jó keddet kívánok. Május 19-én, Ivó és Milán napján, Szendi Hajni vagyok, töltsük együtt a következő 4 órát itt a 103.9-en, mindjárt jön a névnaptár, aztán pockozó kutyákról beszélgetünk Maglóczki Tibor kutyatrénerrel.

Szendi Hajni vagyok, köszöntjük most a névnaposokat. Május 19-e van, és ma az ivók szerepelnek a magyar kalendáriumokban. Az ivó egy férfi név, amely a germán eredetű ivó, tehát rövid óval írott név, magyar alakváltozata, mi magyarok hosszú óval írjuk. Az ivó név jelentése ív, nyíl vagy íjász. A középkorban gyakran kapcsolódott a harcosokhoz, vadászokhoz, tehát az iváshoz a névnek semmi köze. A név elterjedt volt a német és a francia nyelvterületeken is, és innen került át más európai nyelvekbe, köztük a magyarba is. Híres ivó Ivo Andrić, Nobel-díjas jugoszláv író, akinek legismertebb műve a Híd a Drinán, vagy éppen Ivo Papazov, bolgár klarinét művész, a Balkán jazz egyik kiemelkedő alakja. Sok boldog névnapot kívánunk az ivóknak, holnap pedig a Bernátokat, a Felíciákat és a Felíciánokat köszönthetjük fel.

0: Maglóczky Tibor kutya kiképzőtől rengeteg dolgot tanultunk már szerintem a négylábúakról, hiszen közel 70 adáson vagyunk már túl, és Tibi most is itt van velünk a vonal túl végén. Szia Tibi, szép napot neked!
1: Szia Hani, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Mert megtanultuk tőled, hogy a kutya mindenre mozdul, ami fut előle, ugye? Tehát például a kutyamacska ellentétnek ez az egyik problémája, vagy éppen a nyúlé, hogy ami fut, azután szeret utána menni a kutya. Vannak azonban olyan élőlények, amelyek mondjuk így a föld alól jönnek ki, vakon patkány pocok, sőt van olyan, amit onnan ki kell, hogy szedjen a kutya. Ma ez lesz a témánk, ami számomra azért is érdekes, mert hogy a mi kutyánk rengeteg pockot nyírt már ki, és azt vettem észre, hogy ebben is egy tanulási folyamat van, tehát amikor a legelején próbált pockot ölni, akkor ott mozgott a szájába, és csak így kilógott a farka a pocoknak, vagy az egérnek, most pedig már csak egy roppantás. És utána a kutya olyan, mint hogyha nem tudom, be lenne drogozva, hogy ő gyilkolt, én is rosszul vagyok, na mindegy, de hogy olyan a kutya, mint hogyha egy nem tudom, az adrenalin löket után így kiengedett volna, szerintem még a pupillája is ki van tágulva. Na hát beszélgessünk akkor erről egy picit, erről mi a véleményed?
1: Igen, hát kezdem a végén, hormonálisan kielégült a kutya.
0: Tényleg? Tehát akkor ez tényleg működik?
1: Elérte a célját, igen. Amiről ugye már nagyon sokat beszélgettünk, és mindig innen indulok el, meg oda vezetünk vissza sok mindent, hogy a kutyáknak az ösztönkészlete az, ami meghatározza a működésüket. Nagyon sokan igazából ezt nem hangsúlyozzák ki, még kiképzők sem, mert egyszerűbb úgy beszélni a kutyákról, hogy ilyen cuki, olyan cuki, ezt csinálta, azt csinálta, emberiesítjük a kutyát, de az emberiesítés az mindig egy zsákutca.
0: Igen.
1: Zsákutcába vezet. Hát nekünk tisztában kell lenni azzal, ha nem kiképző az ember, csak idézőjelben mondom a csakot, hogy egy kutyával él együtt, tisztában kell lenni azzal, hogy a kutya az egy ösztönlény. És a kutya a születésétől fogva a haláláig végig ösztönlény marad. Tudunk neki nagyon sok mindent tanítani, de ezt kell mindig figyelembe vennünk, hogy a kutya ösztönlényként működik. És ugye, hogyha most azt nézzük, hogy említetted a kutyát, Bodzát, a kéteket, ugye egy bígül vadászkutya kopó, tehát igazából őt arra tenyésztették, hogy sokat magával akár 100-200 kutya együtt hajtsa a vadakat.
0: Hajtó, igen.
1: Tehát hajtó kutya, és ugye ott nagyon fontos az, hogy ne legyen agresszív más kutyákkal szemben. Mert a falka vadászat arról szól, hát hogy néz neki, hogyha 100 kutyát elengedünk, és összeverekszik mindenki.
0: Igen, ők együtt dolgoznak effektíven, nem?
1: A róka meg anyul, meg elszalad.
0: Ja.
1: Tehát itt ugye a lényeg az, hogy hajtsák a vadat, nyilván ma már ezt nálunk Magyarországon abszolút nem.
0: Erdélyben sok helyen csinálják, úgy tudom.
1: Törvény, így van, tehát vannak még országok, ahol ez működik, de ugye visszakanyarodva oda, hogy a beagle az kopó, de mivel ösztönlény, megvannak azok az ősi ösztönök, hogy akár egy-egy állatot is levadásszon, amit mondtál, hogy cickány, vagy pocok, és kiszagolja, és nyilván, amit mondtál, hogy egyre inkább, tehát itt van egy tanulási folyamat.
0: Ezt jól láttam.
1: Először ugye, igen, tehát megérzi a kutya az áldozatnak a szagát, lehet, hogy még nem is látta, csak kíváncsi, megérzi, hogy ott van a földben valami olyan intenzív szag, és oda szagol, esetleg elkezd kaparni, vagy éppen közel van a felszínhez a kis állat, de nem látszik, de hát a kutyának tudjuk, hogy a szaglása az meg kiemelkedően
0: jó. Na, egyébként kérdeznek, tehát mindig szerinted a szag van először, nem a látvány, hogy mit tudom.

Szendi Hajni vagyok, és már is folytatjuk a kalendáriummal, ízekre szedjük a mai napot. Május 19-e van, és ma az ivókat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Ma van a hepatitis világnapja, nem mindenhol, de jó néhány országban. Bár a WHO hivatalosan július 28-án tartja a hepatitis világnapján, néhány országban május 19-én is megemlékeznek erről a nagyon súlyos, májat érintő fertőző betegségről. A hepatitis különböző típusai az A, B, C, D és E világszerte több millió embert érintenek, és sokszor hosszú ideig tünetmentesek maradnak. A május 19-i dátum célja, hogy felhívja a figyelmet a szűrés, megelőzés és a kezelés fontosságára. A kezdeményezés fő üzenete, hogy a hepatitis megelőzhető és gyógyítható. Ehhez azonban szükséges a korai felismerés és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés. Na nézzük, milyen események köthetőek május 19-éhez. 1536-ban ezen a napon végezték ki Boleyn Annát, 8. Henrik második feleségét. Boleyn Anna volt tehát a híres angol király, a nőfalú király második felesége, és egyben első Erzsébet királynő édesanyja. Házasságuk hatalmas vihart kavart, hiszen Henrik miatta szakított a katolikus egyházzal, és megalapította az anglikán egyházat. Annát azonban nem fogadták el uralkodó királynőként, és a politikai csatározások közepette vádak érték. Többek között hűtlenséggel és még vérfertőzéssel is megvádolták. A bizonyítékok gyenge lábakon álltak, de Henrik mindenképpen meg akart szabadulni tőle, mert már addigra új kedvese volt, Jane Seymour felé is fordult. Anna 1536. május 19-én halt meg a Tower zöldgyepén. Nyakát egy francia karddal vágták le. Halála az angol történelem egyik legismertebb és legtragikusabb eseménye. Lánya, Erzsébet, később Anglia egyik legnagyobb uralkodója lett. 1890-ben ezen a napon született Ho Chi Minh, vietnámi forradalmár és államférfi. Az eredeti neve Nguyen Dan Dan volt, és a vietnámi függetlenségi mozgalom meghatározó alakja volt. Kommunista elveket vallott, és hosszú-hosszú évtizedeken keresztül harcolt. Először a francia gyarmati uralom, majd később az Egyesült Államok által támogatott dél-vietnámi rezsim ellen, és hát ő volt az első elnöke a független Észak-Vietnámnak. Személy a vietnámi háború alatt is meghatározó szimbólummá vált. Bár 1969-ben meghalt, halála után továbbra is nagybácsi Hó néven tisztelték a vietnámiak. Hanoi egyik legismertebb múzeuma és mauzóleuma is őrzi az emlékét. A vietnámi főváros repülőtere is az ő nevét kapta.

0: Minden hétköznap 10 és 14 óra között Szendi Hajni gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat
1: és a legjobb zenék.
0: A legjobb zenék. Ez a Best FM. Best FM.

Szendi Hajni vagyok, már is mondom, hogy kell-e az esernyő a következő napokban. Hát lesz, amikor igen, lesz, amikor nem. Holnap többnyire napos idő lesz, idehaza fátyol és

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
2: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
3: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
4: Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül. nyiregyhaza@oc.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
5: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat, és

0: vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Hosszabb nyitvatartás a NAV irodákban, pályaorientációs nap a Kisvárdai Kórházban és bronzérem a másodosztályban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az SZIA bevallás hajrájára. Az adóhivatal közölte, már több mint 2.200.000 SZIA bevallás érkezett be, de még sokaknak lehet teendője. Ezért hosszított nyitvatartással segítik azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz. A NAV központi ügyfélszolgálatai vármegyénkben a Nyíregyházi Ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várja az ügyfeleket. Az adózók az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre kaphatnak választ. Átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat. A NAV infóvonal a 18-19 is bővített időszakban hívható. A dögei Ölbei Irén általános iskola diákjai látogattak a közelmúltban a Szent Damján görög katolikus kórházba. A fiatalok a sürgősségi osztályon megismerhették a triázsolás, vagyis a betegek állapotának súlyossága szerinti osztályozás szempontjait, a különböző életmentőgépek működését és a sebellátás fontos lépéseit. Ellátogattak a radiológiára, ahol a CT-MR vizsgálatok diagnosztikai szerepéről tudhattak meg információkat. A laborban mikroszkóp alatti szemügyre vehettek egy-egy mintát, és megtekinthették a műtőket is. A részletes beszámoló a Kisvárdai Kórház közösségi oldalán érhető el. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-éig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52.000 egyéni gazdaságot és 14.000 gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online, ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Győzelemmel zárta az idényt a Nyíregyházi Sportcentrum U18-as kézilabda csapata. A fiúk Gyömrön léptek pályára, ahol magabiztos játékkal 45-36-ra nyertek. Bár nem volt egyszerű a szezon a csapat számára, ennek ellenére ismét dobogóra állhattak. Bronzérmet szereztek a bajnokságban. Tudatta a Sportcentrum. Ma a napos gomoly felhős időben helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi északnyugati szél helyenként még élénk lehet. Délután 17 és 23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A szél több felé megélénkülhet. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön még kialakulhat kisebb eső, zápor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk egy óra múlva, újra további kellemes szép kedd délelőttöt kívánok. Szendi Hajni vagyok, megyünk tovább hamarosan a mai naphoz kapcsolódóan az útravalóval, aztán folytatjuk a beszélgetést Kertner doktor úrral az inkontinenciáról, és azt is kiderítjük, hogy miért lépünk félre valójában.

Vannak olyan hírességek a történelemben, akik a munkásságokkal, a felfogásokkal hatalmas változásokat érnek el. Több amerikai polgárjogi harcost is lehet ebbe a kategóriába sorolni. Például Malcolm X-et is, aki Malcolm Little néven született 1925-ben, május 19-én, és 40 évesen hunyt el 1965-ben, február 21-én még nem is volt 40 éves, ugye, még hiányzott egy pár hónap. Elnevezése a Little nevet rabszolgáredetűnek tartotta, ezért vette fel nevébe az X jelet, ami az ismeretlen eredetre utal, szimbolikusan visszakövetelve Afrika gyökereit már a nevével is. Malcolm X 1925-ben született az amerikai Nebraska-ban, szegény, de tudatos fekete családba. Apja Earl Little baptista lelkész és fekete nacionalista aktivista volt, aki a híres Marcus Garvey követője. Az apa erőszakos halála feltehetően fehér felsőbbrendűséget hirdető KKK-tagok keze által megölték őt, nagyon mély nyomot hagyott a fiúba érthető okokból. Anya pszichiátriai kezelésre szorult, annyira nem bírta beemelni, ami történt a családdal, így Malcolm fiatalkora nagyon zűrzavaros és bűnözéssel teli időszak lett. Jött a kábítószer, betörések, majd a börtön. Börtön büntetése alatt tért meg az afroamerikai muszlim Nation of Islam mozgalomhoz, ugye a NOI-hoz. Itt találta meg azt az identitást, amely a teljes önállóságra, feketék összefogására és a fehér elnyomás elutasítására épült. Szónoki képességei, karizmája és retorikája révén, hát tulajdonképpen a mozgalom legismertebb vezetőjévé vált. Malcolm X élesen kritizálta a fehér amerikai társadalmat, rasszizmust kiáltva ki minden állami és társadalmi intézményben. Szemlélete radikális volt. A feketék önvédelméhez való jogát hangsúlyozta, szemben Martin Luther King békés integrációra építő mozgalmával. Ő nem hitt a békés együttélés gyors megvalósításában, és gyakran mondta, hogy az igazság nem valami udvarias dolog. 1964-ben szakított egyébként a mozgalommal, és megalapította a sajátját, elindult mekkai zarándoklatra, és ennek során megváltozott a nézeteiben. Testvéri egységet tapasztalt a muszlimok között, függetlenül a bőrszíntől. Ettől kezdve egyetemesebb emberjogi szemléletet képviselt már, tehát nem csak fekete-fehér ellentétben gondolkodott. 1965-ben, február 21-én, pár hónappal a 40. születésnapja előtt három merénylő lőtte agyon egy New York-i gyűlésen, hogy az édesapja is áldozata lett egy ilyen merényletnek, és ő is. Halála megrendítette az amerikai polgárjogi mozgalmat, és hát egyébként kiderült, hogy Malcolm X-et saját követői ölték meg, még a NOI-s időszakból, tehát onnan valószínűleg hát egy-ketten bepöccentek rá, hogy elhagyta ezt a mozgalmat, és hát onnan jöttek a gyilkosok. Malcolm X minden esetre az afroamerikai öntudat, a függetlenség és az önrendelkezés szimbólumává vált. Élete és szavai máig inspirálják a társadalmi igazságosságért küzdő mozgalmakat. Egyszer azt mondta, a tanulás a változás előfeltétele. Nem lehet tudás nélkül forradalmat csinálni.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei.

0: Az inkontinencia témánk ma is, és hát a hölgyek esetében már Kerner Csaba, urológus, nőgyógyász szakember korábban elmondta, hogy ugye a vizsgálatok ki szokták deríteni, hogy milyen inkontinencia probléma van. Ugye a stressz inkontinenciáról már beszélgettünk, ezt legegyszerűbb úgy megfogalmazni, hogyha valaki nevet, köhög, emel, csöpög a dolog, vagy hát ugye ez a helyzet még fokozódhat is. Erről már beszélgettünk, illetve a kezelési módszereiről, de mi a helyzet a sürgető vizelési ingerrel, amikor tényleg az ember úgy érzi, hogy egy másodpercen belül mennie kell a WC-re. Ma ez lesz a témánk. Üdvözlöm, doktor úr!
1: Jó napot kívánok! Korábban említettük a sürgető vizelési ingeres inkontinenciának legegyszerűbb formáját, amit gyakorlatilag minden hölgy átél élete során legalább egyszer-kétszer, akkor, ha egy klasszikus felfázás zajlik.
0: Borzasztó egyébként, borzasztó.
1: Néhány napig erős, nagyon erős alhasi fájdalom, csavarás, sürgető inger mellett szinte visszatarthatatlan, és néha még véres is a vizelet.
0: Igen.
1: De ijesztő tud lenne a dolog.
0: Ja.
1: A jó ebben az, hogy ez néhány napon belül elmúlik, akár gyógyszeres segítséggel, vagy anélkül is, viszont főleg a változókor környékén figyeljük meg azt, hogy ezek a sürgető vizelési ingerek ezek megmaradnak hosszú távon, és megmaradnak, sőt egyre fokozódnak. Ilyenkor a fertőzés nem biztos, hogy igazolható. A változókorral összefüggő hormonális változások indíthatják be ezeket a folyamatokat, amik a sürgető vizelési ingerek vizetartási nehézséghez vezetnek esetleg. Van egy ilyen ösztrogén nevezetű hormon, ez gondolom sok mindenkinek ismerős. Ennek a szintje esik vissza a 40-es évektől folyamatosan, és ez egyrészt a korábban említett stressz inkontinencia kialakulásában is nagyon szerepet játszik, hiszen ez hétköznapi nyelven szóval táplálja azokat a szöveteket, amik megtartják a kis medencei szerveket, de a húgyhólyag falának az átalakulásával a sürgető vizelési ingerek is előtérbe törhetnek. Ennek a kezelése semmiképpen nem sebészi, hogyha ez az ok, a hormonális az ok, hanem gyógyszeres. Tudni kell a sürgető vizelési ingereknél még azt, hogy az okot 10-ből 8-szor, a pontos okot 10-ből 8-szor nem tudjuk megtalálni.
0: Nem mondja.
1: Ezek a mi határaink most. Tehát a sürgető vizelési ingernél arra törekszünk, hogy panaszmentessé tegyük a pacienst. Erre elég sok gyógyszeres lehetőségünk van most már, akár tablettás, akár húgyhólyagban randó gyógyszeres lehetőségünk van, és az a tapasztalat, ez viszont a jó dolog, hogy nagyon sokszor a spontán gyógyulás, a spontán javulás az nagyon sokszor bekövetkezik. Viszont erre az időszakra megpróbáljuk minél panaszmentesebbé tenni a pacienseket, és ezen az úton végig segíteni.
0: De akkor itt van megoldás, még akkor is, hogyha az okokat azért
1: igyekszünk.
0: Nem mindig. Szoktak hölgyek arra panaszkodni, hát most bocsánat, így elmondom, hogy nők csacsogunk, hogy szexuális együttlétek után is azért föl szoktak lépni ilyen problémák erre. Mi az orvos véleménye erről a dologról?
1: Ez is életkortól függ, mert vannak olyan fiatal párok, akiknél ez klasszikusan előfordul. Ez a mézes hetekre jellemző a szakszóval a honeymoon cystitis, a honeymoon húgyhólyag fertőzés. Fiatalkorban teljesen más a kezelése, mint idősebb korban. Fiatalkorban egy speciális, nem teljesen hétköznapi antibiotikus kezeléssel szoktuk ezt segíteni. Idősebb korban a hormonpótlás az elsődleges feladatunk mindenképpen, ami nem feltétlenül jelent szájon át vagy bőrön át ható gyógyszert, szereket, hanem helyileg hüvelybe adandó gyógyszereket jelent, hormontartalmú, ösztrogéntartalmú gyógyszert jelent, akár tabletta, akár krém formájában, bár azért megjegyzem, hogy sokkal nagyobb a félelem, ahogy én észreveszem az általánosan használható, teljes szervezetre ható tablettás vagy géles hormonpótlással kapcsolatban, mint amennyi az indokolt lenne.
0: Komolyan, ettől egyébként én is úgy, hát nem tudom, úgy írtóznék, hogy most hormonokat vigyek be a szervezetembe, de a hormonpótlásról fogunk még beszélgetni, mert azt gondolom, hogy ezért ez egy külön beszélgetést megér. Még egy picit itt a mézes hetekre visszakanyarodva, tehát akkor ez egy teljesen természetes dolog, hogy szexuális együttlétek után is kialakulhat ilyen, és akkor esetleg kupokkal, kenőcsökkel kell ezt kezelni, vagy várjuk, amíg helyre jön?
1: Tabletta. Megfelelő tablettás kezeléssel, és azért itt is azt szoktuk megfigyelni, hogy esetleg a döntő többségében ez csak egy időszakos orvosi beavatkozást, orvosi segítséget jelent, azért ez hozzá szoktak szokni egymáshoz.
0: Mi a helyzet például a tőzeg áfonyával és hasonlókkal, mert azért ezeket is lehet kapni ilyen szituációkra?
1: Én az ilyen gyógynövényi hatóanyagú szereket nagyon-nagyon hasznosnak tartom. Azt látjuk ugye, hogy nem annyira ütős a hatásuk, mint hogyha egy receptes szintetikus szert írnék fel, de nincs mellékhatásuk. Nagyon-nagyon kevés a mellékhatásuk. Lehet, hogy elhúzódóban fejtik ki a hatásukat, de nagyon-nagyon jó hatásuk van, valakinek van türelme ilyet használni, és nem követeli azt, hogy azonnal szüntessük meg a panaszait, akkor első körben mindenképpen ezeket a gyógynövényi hatóanyagú szereket szoktam ajánlani.
0: És még egy utolsó kérdés, amikor valakinél tényleg ez a felfázásos, vagy itt a másik okokra visszavezethető probléma van, akkor ugye ezt már beszéltük, hogy tényleg ez a rögtön szaladni kell a WC-re, egy-két cseppért az ember ott megszenved, és tulajdonképpen akár órákat is ül a WC-n, mert hogy folyamatosan azt érzi, hogy vizelési ingere van. Ilyenkor szakadjunk le a WC-ről, vagy ha ott érezzük jól magunkat, maradjunk ott, vagy rakjuk be magunkat egy ülőfürdőbe, vagy egy fürdőkádba, van-e még olyan, amivel segíthetünk?
1: Hát erre határozott tanácsot nem tudok adni, mindenki úgy kell, hogy csinálja, hogy ahogy ő jól érzi, biztonságban érzi magát. Itt a kezelés az, ami, ami fontos, és minél hamarabb el kell kezdeni, hogyha ennyire erősek a panaszok. Sajnos sokszor nem tudjuk kikerülni a gyógyszeres antibiotikus kezelés, viszont itt meg fontos, hogy milyen antibiotikumot írunk fel.
0: És ezt egyébként hogy tudja megállapítani, hogy milyen antibiotikum kell?
1: Nincs sok választási lehetőség, határozott nemzetközi ajánlás van erre, hogy melyik az a három típusú antibiotikum, amit nem szövődményes alsóhúzati fertőzésnél felszabad írnunk szakmailag.
0: És hát, hogyha valaki ilyet kap, akkor ezt rögtön tapasztalja szinte, hogy elkezdte szedni, már jön a javulás. Tehát azért tényleg ezek ilyen nagyon, nagyon célzottak. Köszönöm szépen!

A megcsalásról lesz szó a folytatásban, mert hogy kiderült, nem csak a szex az oka, amiért sokan félrelépnek. A megcsalás máig a legnagyobb párkapcsolaton belül elkövethető árulásnak számít. Nem csak saját magunkat féltjük ettől, nyilván a napvilágra kerülő afférok mindig címlapokra kerülnek, pláne ha híres emberekről esik szó. Nagyon sok félreértés övezi a félrelépést, eleve vajon ugyanazt jelenti-e, mint a megcsalás? Ha csupán a két szót elemezzük, a félrelépés már egy megbocsájtó hangnemű, kedves kifejezés, az illető csak megbotlott, talán nem is tehet róla. A megcsalás viszont az árulás szimbolizálja. A partnerünk ígért, mutatott, valamint valóságként és közben hazudott. Nevezzük akár, hogy ezek után nem csoda, hogy ez fájdalmat okoz és felháborodást vert ki az emberekből. Na de mégis miért teszünk ilyet? Miért lesz valaki más vonzóbb, mint a saját partnerünk? Mit keresünk, amit, ahogy mondani szokták, otthon nem kapunk meg? Nagy félreértéshez érkeztünk, írja a Dívány, ugyanis a szex csupán a félrelépések 20%-áért felelős. Így az az átlagos nézet, hogy jellemzően a férfiak képtelenek ellenállni a vágyaiknak, és biológiailag úgy vannak kódolva, amivel azért lehetne vitatkozni, hogy hát félre kell lépniük. Na hát ez úgy néz ki, ez az elmélet megdőlni látszik. Sokkal fontosabb tényezőt jelentenek ugyanis az érzelmek. Az esetek egyharmadában az emocionális hűtlenség szerepel fő okként. De akkor mégis miről szól egy affér valójában? Általában annak a jele, hogy az illető párkapcsolatában a dolgok nem stimmelnek. A problémákat viszont nem fejezik ki és nem orvosolják, így a kielégíthetetlen igényeivel, legyen az bármilyen természetű, a partner inkább valakivel viszonyba bonyolódik. Számos tanulmányt készítettek már arról, hogy mik is ezek a problémák, illetve ha jelen is vannak, hogy lehet, hogy az egyik ember hűséges marad, a másik pedig nem. Egyesek szerint azok lépnek félre, akikből hiányoznak az olyan tulajdonságok, mint a kedvesség, elkötelezettség, lelkiismeretesség, illetve nagyobb valószínűséggel élnek szabados nem életet. A neurotikus és narcisztikus partnerek is hajlamosabbak rá. Más tanulmányok szerint a hűtlenség nagyobb valószínűséggel fordul elő azoknál az embereknél, akik nem szűk korlátok között értelmezik a hűség és a szex fogalmát. Hát igen, itt vannak felfogásbeli különbségek. Ugyanakkor egy megbeszélten nyílt párkapcsolatban nyilván a megcsalás nem jön létre attól, hogy az illető mással bújik ágyba. Az árulást mindig az adott párkapcsolatban közösen hozott szabályok áthágása jelenti tehát. És vajon mennyi az annyi? Na, hát egy 5000 ember bevonásával készült felmérés az Egyesült Királyságon belül feltűnő párhuzamot talált a férfiak és a nők hűtlenségének okai között, és itt sem a szex a fő kiváltó ok. A félrelépő nők 5 leggyakoribb oka az érzelmi intimitás hiánya. 84% ezt mondta. A kapcsolaton belüli kommunikáció hiánya. Itt 75% jelölte ezt meg. A fáradtság, 32%. A rossz szex vagy bántalmazás, 26%. Végül az érdeklődés hiánya, az, amit még megneveztek. Nos, ez volt a női százalék, és akkor nézzük a pasikat. A férfiak a kommunikációt hiányolták a leginkább, 68% mondta ezt, de nagy szerepet játszott hűtlenségükben a stressz, a párkapcsolatban fennálló szexuális zavar, az érzelmi intimitás hiánya és a fáradtság. A legfajsúlyosabb okot azonban az jelenti, ha az illető korábban már lépett félre másik kapcsolatában. Ez ugyanis valószínűsítheti, hogy hajlamos erre, tehát újra meg fogja majd tenni. Hát kérem szépen, azért ez megdöbbentő adatsor volt szerintem. Van mi gondolkodnunk.

Kellemes szép napot kívánok, mindjárt jönnek a hírek itt a Best FM-en, de előtte még közlekedési információkat szedek egy csokorba, nem túl sokat, amit elmondok, annál lényegesen sokkal-sokkal több található a www.bestfmnyiregyháza.hu. No, a Dohány utca 3 szám előtt körülbelül egy 15 négyzetméteres területen felbontották az útburkolatot és a parkoló egy részét is. Legyünk figyelmesek, ha arra járunk, a munkálatok a gépjármű forgalmat érintik. Tartanak a járda felújítási munkák a Sugár utcán, valamint a csapadék csatorna kiépítése is zajlik útszűkület sebességkorlátozás mellett. A körforgalom építése kapcsán a Vasvári Pál utcán jelzőlámpa engedi a forgalmat, lassú a haladás, legyünk türelmesek, folytatjuk a hírekkel.

0: föl. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
2: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
3: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
4: A Manklíma a klímaspecialista.
5: A klímaspecialista.
4: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A Manklíma.
5: A Manklíma.
4: A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
5: shop.amanklima.hu.
6: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
7: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Szabolcs-Szatmár-Berekben folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. Közgyűlést tartott a gyürei polgárőrség, és ismét erősödik a pollenterhelés. Kovács Rádai Andrea vagyok. Folytatódik a szúnyoggyérítés. A héten Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében, az állandó vizekben, holtágokban, illetve a tavak nádassal borított szegélyzónáiban zajlik a kezelés szerdán, közölte az Országos Katasztrófavédelem. Biológiai gyérítést végeznek mintegy 200 hektáron, melynek keretében a tenyészőhelyeken egy olyan készítményt juttatnak a vízbe, amely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el. Más élőlényekre ártalmatlan. Azt írják, az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket. Ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés. Felhívták a figyelmet arra, hogy a ház körüli pangóvizek, a vízzel teli edények hordók kiürítésével a lakosság is hozzájárulhat a lárvák élőhelyének szűkítéséhez, így a szúnyogártalom csökkentéséhez, ugyanis számos faj kifejezetten emberközeli életmódot folytat. Megtartotta éves közgyűlését a gyürei polgárőrség. Az eseményen az elmúlt időszak munkáját értékelték a résztvevők, emellett meghatározták a következő időszak célkitűzéseit is. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei polgárőrszövetség bejegyzésé.

0: Az Egyesület életében nemrégiben vezetőváltás történt, így a szervezet munkáját immár Demeter Zsoltné irányítja. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegezhettek az allergiások. A következő napokban azonban várhatóan ismét felerősödik a pollenterhelés. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Nyíregyházán is ez a jellemző. Emelkedést csak Szekszárdon mértek a szakemberek. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napos gomoly felhős időben helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi északnyugati szél helyenként még élénk lehet. Délután 17 és 23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A szél többfelé megélénkülhet. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön még kialakulhat kisebb eső, zápor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek, majd újra jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebéddel, ezért nagy tétekben mernék arra fogadni, hogy a hallgatóink többsége ebédre nem kagylót eszik, pedig állítólag jó, ha így csinálunk, mert hogy ez egy igazi superfood. Hamarosan erről beszélgetek majd Friedrich Antas séffel.

0: kocsiba is ezt szoktam hallgatni, amikor megyek a munkahelyre reggel.
1: Ami nagyon tetszik a Best FM-ben, hogy már a család tag nálunk.
2: Nyíregyháza kedvenc rádiója.
3: Ez a 103.9 Best FM.

Szenni Hajni vagyok, folytatjuk már is a védtelenek védelmében rovatunkkal, ugye amikor mindig is valamilyen állatvédelemek kapcsolatos témát szoktam hozni, mert hogy ez abszolút szívügyem, és hát nagyon-nagyon nagy döbbenettel olvastam a napokban, hogy eltűnhetett a méhek kétharmada a városokból, ami nagyon nem jó hír, hogy azt már jó ideje tudjuk, hogy világszerte sajnos rohamosan és nagyon gyorsan csökken a rovarfajok populációja és sokfélesége, aminek részeként egyes kutatások szerint az sem kizárt, hogy a 70-es évek óta már felére csökkent a rovarok biomasszája. A németországi Julius Maximilianus Egyetem tudósai által végzett tanulmány azt vizsgálta, milyen tényezők járulnak hozzá ehhez a folyamathoz. Azt írták a kutatók, 179 bajorországi helyszínen végeztek megfigyeléseket, melyek során arra összpontosítottak, hogy megértsék, hogyan hat konkrétan a klímaváltozás és a földhasználat a méhekre. Eredményeiket három fő megállapításban összegezve. A tudósok megfigyelték, hogy a melegebb nappali hőmérséklet akár még növelheti is a méhek számát és sokféleségét. De kizárólag a természetes élőhelyeken, például az erdőkben. Az emelkedő éjszakai hőmérséklet hatása viszont már drámai lehet egyes fajokra nézve. A magasabb éjszakai hőmérséklet ugyanis jelentősen csökkentette a méhek populációjának növekedését minden élőhely típuson. A városi területeken élő populációk például döbbenetes 65%-os csökkenést mutattak. A kutatók jelezték, hogy ez azért is különösen aggasztó, mert az átlagos éjszakai hőmérséklet gyorsabban emelkedik, mint a nappali hőmérséklet, ami tovább terheli a rovar populációkat. Bár a táplálékláncban magasabban lévő rovarok jobban megbirkóztak a hőséggel, a mezőgazdasági élőhelyeken élő populációk jelentős kihívásokkal néztek szembe. A tanulmányban kiemelték, a klímaváltozás és a földhasználat nem minden rovarra hat egyformán. A táplálékláncban magasabban és alacsonyabban elhelyezkedő rovarok eltérően reagálnak, ami megzavarhatja a táplálékláncot és az olyan fontos feladatok ellátását, mint például a kártevő írtás vagy a beporzás.

0: Tele van az internet azzal a kifejezéssel, hogy superfood, és talán az, hogy mi is az a superfood, egy dietetikus, vagy egy szakács, vagy egy belgyógyász másképpen fogalmazhatja meg. Most a következő pár adásban Friedrich Antal séffel superfoodokat fogunk kóstolni. Ma például rögtön a kagylóval nyitunk. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Te hogy definiálod azt, hogy mi a superfood, a szuper élelmiszer?
1: Marketing fogás. Ez egy nagyon jó marketing fogás, mert hivatalosan, tudományosan nincs olyan kifejezés, hogy superfood, hanem ez csak így kiadta a marketing, hogy ez most az. És azokra lehet ezt ráhúzni, ezt a superfood jelzőt, aminek az antioxidánsok nagyon jellemzik, a magas a tápanyag sűrűség, ami nem az, hogy magas a kalória, hanem kevés kalória mellett rengeteg hasznos anyag van benne, vas, kálcium, magnézium, vitaminok, tehát hogyha ez magas benne, egészséges zsírok vannak, például az omega-3 zsírsav van benne, vagy rostok vannak benne mégis, ha ezek összességét jellemzi valamilyen alapanyag, akkor az superfood. Mert hivatalosan, tehát ilyet nem mondhat egy orvos, vagy egy dietetikus, meg azok nem is szeretnek ilyenbe belemenni, mert ez inkább csak reklámfogás. Aha. De jó reklám, tehát effektív, ez az a reklám, ami igen, legalább olyat reklámozunk, meg olyannak adtunk egy figyelemfelkeltő nevet, ami felhívja rá a figyelmet, de van egy csomó érdekesség, úgyhogy a riportokban van olyan, amiről nem is gondolná az ember, hogy tényleg egy superfood. Úgyhogy hát kezdjük a kagylóval. No. Tehát van a kagylók között az osztriga, ami biztos, hogy nagyon finom. Én még nyersen nem ettem meg is.
0: Így szipantják be.
1: Igen. Én nyersen nem ettem még meg.
0: De a fiad, igen, arra emlékszem.
1: Egyszerűen nem vitt rá lélek. Sütve már igen, tehát az működőképes. Nagyon jó a kagyló, abszolút mértékben. Én nem azt mondom, hogy nyersen kell enni a kagylót, mert sütve, főzve, párolva, gőzölve, különböző mártásokkal elkészítve ugyanolyan jó cink forrás lesz, meg ugyanúgy van benne vas, meg szellén, meg ilyen dolgok, hogy ezzel nem lehet mellélőni. Mellette persze az osztriga mellett nagyon sokszor algák, meg a tengeri füvek van, ez a spirulina, meg chlorella, meg nori. Hát aki szereti a sushit, az eszi a norit is. Én abszolút mértékben, tehát jók ezek is. Mert tényleg a tenger adott olyan szuper anyagokat, mint ez a nori is, vagy a spirulina, ami önmagába kérdéseket vett fel, hogy ki az az idiót, aki magába elkezdi enni. De ahogy a noriba bele van csomagolva a sushi, de finom, utána van nagyon jó. Úgyhogy érdekesek ezek a dolgok. Én a kagylót különösen kedvelem. A fekete kagylót is, meg különböző, azért mondom a feketét, mert egy legegyszerűbb, könnyen elérhető, sokszor frissen is lehet kapni, de hogyha véletlenül vákumozottan fagyasztva veszük meg, az sem a Istentől elrugaszkodott dolog. Ha lehet, akkor a frisset vegyük mindenképpen, ha lehet, akkor azt magunk nézzük át, tisztítsuk még, vegyük ki a szakállát, meg ilyenek, hogy az működőképes legyen, és egy múlfritt belga fekete kagyló receptet fogok közreadni, amit még nem mondtam el, biztos vagyok benne, mert más fajtákat meséltem, viszont hasonlít az olaszokére, meg a franciákékra. Itt fekete kagylót veszünk, hogyha úgy nézzük, akkor egy kiló kagyló az kb. Két személyre elegendő, mert a kagyló hús ebből a egy kiló kagylóból 30 deka maximum. Kell hozzá fokhagyma, vöröshagyma, fehérbor, egy kis vaj, főzőtejszín, nagyon sok petrezselyem, és mivel, hogy belgákról van szó, ez egy sült krumpli is jár hozzá.
0: Ez érdekes, hogy együtt, igen.
1: De ez a kagyló az, amikor egy nagyon finom fűszeres fehérboros alapban meg van párolva, és egy tejszínnel össze van forralva, és ez egy tejszínes fehérboros mártásban párolt kagyló. Nagyon finom, abszolút.
0: De amúgy is ezekhez a tengeri herkentjükhöz, így ez a citrom, bor, igen, tejszín, azok úgy jók, nem?
1: Így van, pontosan, tökéletes. És hát mert a belgák szeretik a sült krumplit, ezért a köret lehet sült krumpli is. Én azt mondom, hogy ezt mellőzhetjük természetesen. Ha belgásan esszük, akkor igen, de egy nagyon finom friss kenyérrel, hogyha mártogatjuk ki belőle a mártást, az tökéletesen, egy tökéletes kiegészítője. Ennek lehet a kenyér magos, rozsos, gluténmentes, mindenmentes, de lehet teljesen fehér és ropogós is. Na. Bárki, amelyiket szereti.
0: Akkor az Anti séf a Zamatőr Facebook oldalán ott lesznek a mennyiségek, az elkészítés módja, aztán legközelebb a szuperfoodokat a batátával, azaz az édesburgonyával folytatjuk. Köszönöm szépen!
1: Nagyon szívesen!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Can't free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

két alkalommal is megszoktak emlékezni a hepatitiszről, több világnapja is van. Az egyik szeptemberben, a másik pedig május 19-én. A következő pár percben fontos témánk lesz, hiszen egy sokakat érintő, mégis gyakran félreértett betegség felé fordítjuk a figyelmünket, ez pedig nem más, mint a hepatitis, vagy magyarul a májgyulladás. A hepatitis világnapot sok országban tartják május 19-én, részben a híres amerikai orvos Broach Samuel Bloomberg tiszteletére, aki elsőként azonosította a hepatitis B vírust, és ezért egyébként Nobel-díjat is kapott. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet erre a nagyon alattomos, de jó hír, megelőzhető betegségre, amely világszerte nagyon sok embert, több mint 300 millió embert érint. A hepatitis a májgyulladásos megbetegedése, amit többnyire vírusok okoznak. Több típusa is van, ezek közül az A, B, C, D és az E típusok a legismertebbek. Mindegyik másként terjed, más tüneteket okozhat és eltérő a súlyossága. Na nézzük, melyikről mit tudhatunk. Hát itt a hepatitis A, ez a leggyakoribb és általában a legenyhébb forma. Szennyezett élelmiszerrel vagy vízzel terjed, leginkább rossz higiénés körülmények között. Oltással megelőzhető és legtöbbször magától meg is gyógyul. A hepatitis B vérrel, nemi úton vagy anyáról gyermekre terjedhet. Ez már komolyabb veszélyt jelent. Akut és krónikus formája is van. Utóbbi májzsugorhoz vagy májrákhoz is vezethet. Szerencsére létezik hatékony védőoltás. Itt a hepatitis C is, amely főként fertőzött vérrel, például nem steril tetováló vagy injekciós eszközzel terjed. Nagyon sokáig tünetmentes lehet, tehát sokan nem is tudják, hogy fertőzöttek. Ma már a hepatitis C is gyógyítható, de a kezelés nagyon hosszadalmas és drága. A hepatitis D csak akkor fordul elő, ha már B-típusú fertőzés is jelen van. Súlyosabb lefolyású, de megelőzhető a B elleni védőoltással. Tehát hepatitis D nincs E, hepatitis B nélkül. És itt a hepatitis E, amely főként ma már a fejlődő országokban a szennyezett ivóvízzel terjed. Terhes nőknél nagyon súlyos lefolyása is lehet. Na mondom a tüneteket, amikre érdemes figyelni. A hepatitis gyakran néma kor. Sokan csak akkor szembesülnek vele, amikor már károsodott a májuk. A tünetek lehetnek enyhék, vagy hiányozhatnak is, de ha jelentkeznek, a következők a legjellemzőbbek. Sárgaság, bőr, szemfehérje elszíneződése, sötét vizelet, világos széklet, fáradékonyság, hányinger, étvágytalanság, hasi fájdalom, főként a jobb bordaív alatt. Ha bármelyik tünet tartósan fennáll, keressük fel az orvost. És hát a nagy kérdés, hogy hogyan védekezzünk. Hát a legfontosabb a kézmosás, főleg utazáskor és minden étkezés előtt. Biztonságos szexuális élet. Csak megbízható helyen tetováltassunk, vagy piercingeztessünk. Ne használjunk közös tűt. Hepatitis A és B ellen van védőoltás, érdemes beadatni. És a legfontosabb a rendszeres szűrővizsgálat, különösen, hogyha valaki a veszélyeztetett csoportba tartozik. Egyébként több híresség is már vállalta azt, hogy küzd a hepatitis A hepatitis C-vel egészen pontosan. Pamela Anderson, a Baywatch szőke sztárja, éveken át küzdött a betegséggel, de ma már gyógyult. Steven Tyler, az Aerosmith frontembere is megfertőződött, de őt is sikeresen kezelték. És ott van Naomi Judd is, a híres country énekesnő, aki nyíltan vállalta, hogy hepatitis C elleni küzdelem tönkretette az egészségét és az egész életét is. Szóval vigyázzunk magunkra, menjünk el szűrésre, beszéljünk róla, ezt tettem most is, mert hogy a májunk egy hős, néma, de nélkülözhetetlen. Ne akkor figyeljünk rá, amikor már segítségért kiált.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, de előtte még egy holnapi programról röviden jön a női nagyságok a magyar történelemben, nők reflektorfényben, ezúttal Nemes Nagy Ágnes, Fehér Ildikó pedagógus tart róla majd előadást, közreműködik Komjáti Melinda zenepedagógus és Besenyei Szilvia könyvtáros. Holnap délután várják az érdeklődőket a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaratermében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi Pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233/C, www.vagep.hu.
4: Az IAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2026. május 25-én pünköst hétfőn a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. Az ügyfélszolgálatok a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelőközpontok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak.
5: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
4: Készült az IAK Nonprofit Kft. Bízásából.
6: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös baggulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
7: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
8: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: A Feti vízig is csatlakozott a vágatlan májushoz. Pünkösdi menetrend a Nyírvévénél, és műtő viseli az egykori főigazgató nevét. Kovács Rátai Andrea vagyok. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság is csatlakozott a vágatlan május akcióhoz. A kezdeményezést Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hirdette meg. Célja pedig a gyepfelületek későbbre kitolt vágásával, a talaj vízkészletének megóvása és a beporzó rovarok munkájának segítése. Kivételt képeznek ez alól az olyan területek karbantartása, ahol azt például vízkár elhárítási, vízminőségvédelmi, balesetvédelmi szempontok indokolják, vagy éppen szerződéses kötelezettség áll fenn, tudatta az igazgatóság. A közösségi oldalukon emlékeztetnek, a napjainkban tapasztalt klimatikus viszonyok és az aszály miatt különösen fontos a vízmegtartás és a talaj vízkészletének megóvása. Ünnepi menetrend jön a Nyírvévénél. A városüzemeltető közölte, május 24-én és 25-én a társaság ügyfélszolgálatai, a nyíregyházi piacok, valamint az állategészségügyi telep is zárva tartanak. Pünköst hétfőn emellett a közterületi fizetőparkolók díjmentesen vehetők igénybe. Műtőt neveztek el Adorján Gusztávról, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház egykori főigazgatójáról. A 2020-ban elhunyt szülésznőgyógyász főorvos emlékére emléktáblát is avattak a nyíregyházi kórházban. Az eseményt a Várandósság hete program keretében tartották. A tábla QR kódot is tartalmaz, amelynek segítségével az érdeklődők megismerhetik Adorján Gusztáv életútját, orvosi pályáját, családi és egyházi szolgálatát is, számol be a város honlapja. Robotika show az Ötvös József gyakorló általános iskolában. A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézet csapata látogatott az intézménybe a napokban. A bemutató középpontjában az idei World Robot Olympiade Elementary kategóriájának versenypályája állt. A másodikos tanulók be is kapcsolódtak az eseményekbe. A robotok irányításáért a mérnök informatikus és programtervező informatikus hallgatók feleltek, tudatta az egyetem. Az intézet célja, hogy

0: minél több korosztályt vonjon be a robotika világába. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napos gomoly felhős időben helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi északnyugati szél helyenként még élénk lehet. Délután 17 és 23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A szél több felé megélénkülhet. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön még kialakulhat kisebb eső, zápor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Legközelebb két órakor jönnek majd friss hírek, ez a Best FM a 103.9-en, Szendi Hajni vagyok hamarosan. A világ első császármetszéséről lesz szó, aztán pedig Dobák Zita dietetikus kérdezem arról, hogyan trükköznek az ételekkel, hogy a gyerekek egyenek zöldséget, például egy nyári táborban.

Best FM. A Best FM ma is társad a munkában. Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Szendi Hajni vagyok, folytatjuk a töri leckével, és a világ első császármetszését fogjuk most megvizsgálni. Állítólag Julius Cézárnak semmi köze hozzá, mások szerint talán mégis. A világ első császármetszése, ahol az anya is életben maradt, mert ugye volt, ahol az anya nem élte túl, ez lesz a mai töri leckénk. Napjainkban a modern császármetszés az anya életére már nem jelent komoly veszélyt, ám a műtéti technika, a varróanyagok és az altatás érzéstelenítési módszerek fejlődése előtt ez bizony nem így volt. A 20. század előtt csak végszükség esetén végezték el a beavatkozást, ha már az anya meghalt, ha pedig még életben volt, tudták, hogy nem éli túl, ha kiveszik a babát. A történetírók szerint azonban akadtak kivételek. Julius Cézár nem császármetszéssel született. A császármetszésre ma a szülés egy lehetséges alternatívájaként tekintünk, és bár lehetnek az anya életére gyakorolt negatív hatásai a későbbiekben, alapvetően az életét nem veszélyezteti a hasi műtét. Legtöbben Julius Cézár nevéhez kötik a császármetszést, ám a közhiedelemmel ellentétben ő valószínűleg természetes úton jött a világra. A történetírók szerint ugyanis anyja, Aurelia Cotta mindössze 10 évvel Cézár halála előtt hunyt el. Az időszámításunk előtti időkben pedig gyakorlatilag kizárt, hogy egy várandós nő túlélhette volna egy gyermek kimetszését. Orvos történeti érdekességeként tartják számon azt a François Roussier párizsi orvos által szülészeti monográfiájában megfogalmazott esetet, mely során egy svájci disznó heréről Jakob Nufer segítette világra saját gyermekét. A férfi feleségének szülése elakadt és veszélybe került az anya és a baba élete is. A férfi egy bába segítségével hajtotta végre a hasi kimetszést. A feljegyzés szerint csodával határos módon nem csak a baba, de az anya is életben maradt a beavatkozást követően, sőt további gyermekeknek is életet adott. Már nem császármetszésre gondolom. A következő eset, amikor a gyermek kimetszését követően, ha nem is sokáig, de az anya életben maradt, 1610-ben történhetett Németországban. Jeremias Tautman sebész hajtotta végre a beavatkozást, mely során a sebet sejemmel varta össze. Sajnos az anya csak 25 nappal élte túl a beavatkozást, végül a császármetszést követő szepszisben hunyt el. A későbbi feljegyzések egy 1738-as írországi, majd egy 1793-as angliai esetről tesznek említést, melynek során az anya már jóval túlélte a beavatkozást, ám a halálozási aránya 18. században még mindig nagyjából 80-95% körüli volt. Hogy a császármetszés napjainkban az egyik leggyakrabban végzett hasi műtétté vált, abban nagy szerepet játszott az orvostudomány 19.-20. században kivívott technikai fejlődése. Tökéletesebbé váltak a varróanyagok, a műtéti technika, felfedezték az altatást, valamint természetesen Semmelweis Ignácnak köszönhetően, aki bár a kórokozó baktériumokat nem ismerte, de a klórvizes kézmosással az antiszepszis vezette be a kórházi szülészetben, és emiatt biztonságosabbá vált a császármetszés.

0: Mivel az ősz és a téli szünet is hosszú, meg a tavaszi, és azt vettem észre, hogy most már az év szinte minden iskolai szünetében lehet menni táboroztatni gyerekeket. Vannak speciális táplálkozási igényű gyerekek, cukorbetegek, gluténérzékenyek, akkor ott vannak ugye a tejfehérjérzékeny gyerekek, lehetne sorolni, de most már Dobák Zita dietetikussal egy korábbi adásban megbeszéltük, hogy ahol azt írják, hogy ezt figyelembe veszik, ezt az étkezést, ott nincs baj. Tehát oda a szülő nyugodtan elengedheti a gyereket. Szia Zita, üdvözöllek!
1: Sziasztok!
0: Említetted több alkalommal már, hogy a nyári táborok esetében, ha speciális étrendet kell összeállítani, akkor dietetikust kérnek föl, és így lesz nyugodt a szülő. Hogy történik egy ilyen tábori étkezésnek az összeállítása dietetikus szemmel? Tehát hogy csinálod ezt?
1: Hát mi mindenképpen azt vesszük figyelembe, hogy egyrészt ilyen korosztálynak tervezünk, hogy ez ódás, bölcsödés, kisgyermek, iskolás, nagy gyerekekről, tinédzserekről van szó, hiszen egy picit változik az ízlésük, ez az egyik. Aha. A másik az időszakot, tehát hogy éppen milyen időszakban vagyunk, július, augusztus, milyen zöldségek, milyen gyümölcsök teremnek, és annak megfelelően próbáljuk kiválasztani az főbb alapanyagokat. Ha ez megvan, akkor arra is figyelünk, hogy mondjuk a fő étkezéseknél a köretek például nem ismétlődnek.
0: Na.
1: Van egy ilyen tipikus hármas, a tésztarizs burgonya kombináció, ezt nagyon szeretjük. Ezt mi úgy is tanuljuk, hogy ezt próbáljuk egy kicsit változatosabbá tenni, és hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak ez a három fő köret legyen, hanem próbáljunk alternatíva, vagy magasabb rosttartalmú köreteket, bulgurt is megjeleníteni az étlapon, de én nagyon sokszor figyelembe veszem azt is, hogy azért ez egy tábor, ezért ez egy ünnep, vagy egy, hogy mondjam, egy ilyen lazításról kell, hogy szóljon, tehát legyenek gyerekbarát ételek ott a menüsoron, tehát
0: rántott
1: szeretem,
0: hús.
1: Hogy igen, hát akár rántott hús is elkészíthető. Igen, zsírszegényen, pizzákat nagyon szeretik, ha el tudja a konyha készíteni, vagy a palacsintát imádják, hogyha ha tudjuk, vagy akár a fagyi. Tehát az is egy olyan, hogy gyümölcsel abszolút beleilleszthető a menüsorba, tehát ezeket én figyelembe szoktam venni, és mivel nekem is vannak gyerekeim, azért próbálom gyerek szemmel is figyelni, hogy nem csak mindennek megfeleljen, hanem még az íze is, meg a kinézete is gyerekbarát tudjon lenni.
0: Meg egy kicsit van egy ilyen csorda szellem is szerintem a táborokban, tehát lehet otthon anya oda teszi a salátát a gyerek tányérjára, aztán úgy, ahogy van, vissza is viszi a konyhába, de hogyha azt látja a gyerek, hogy a többiek eszik, meg beszélgetnek közben, akkor lehet, hogy lecsúszik, nem?
1: Hát vagy hogyha gíroszba beletesszük,
0: vagy
1: egy kis tortillába, hát persze, hát nekünk rafkósaknak kell lenni, vagy kicsit belereszeljük a fasírozottba, már sokkal jobban elfogy, mint hogyha pontba oda pakoljuk neki a salátát, persze, hogy kipöcköli, tehát nem fogja úgy megenni, de ha már levesbe van benne, ha már egy főzelék tartalmazza, vagy akár egy köret, a rizibiziként tálaljuk, nem egy párolt zöldborsóként, akkor már sokkal inkább el fog fogyni.
0: A keresztfiam, aki már most 19 éves, hihetetlenül válogatós, te ne tudd meg, szóval őrületes, a mai napig az, és akkor kijelentette egyszer nekem, hogy ő utálja a cukkinit, és mondtam, hogy a nagyon érdekes kicsim, mert hogy egész nyáron cukkinit ettél, és akkor elkerekedett a szeme, mert mindenbe beletettük, mivel hogy nem eszik nagyon zöldséget, így tényleg, amit most mondasz, tehát a fasírtól kezdve a levesen keresztül a rakott krumpliban mindenbe cukkini volt egyébként.
1: Igen, és a cukkini azért nagyon szuper, mert hogy nincsen ez a nagyon erős íze, tehát bármihez.
0: Igen.
1: Édességbe, muffinba beletehető. Sós, persze, nagyon finom édességeket. Nagyon jó, ilyen szaftos, zamatos muffin tudsz belőle készíteni.
0: Fel is írtam magamnak, hogy cukkini muffin, ezt így nagy betűkkel így most magamnak felírtam. Okay.
1: Jó.
0: Köszönöm szépen, innen folytatjuk legközelebb.
1: Oké, köszönöm.

Ez a Best FM, rengeteg a program a környéken, mármint időben és térben is, na nézzünk ezekből egy párat. Júniusban jön az ünnepi könyvhét, a 97. ami egyben a 25. gyermekkönyvnapokat is jelenti majd. Június 10-e és 15-e között rengeteg program lesz, ezeket már felraktuk a www.bestfmnyiregyháza.hu-ra. Több előadással is készül a Deák Ferenc Akadémia Egyesület, és júniusban is lesznek természetesen majd ezzel kapcsolatban még előadások, de még előtte május 29-én Adolf Eichmannról tart előadást Ungvári Krisztián, részletek szintén a bestfmnyiregyháza.hu-n, és Sóstóhegyi Gyereknap is lesz június 18-án, várják majd az érdeklődőket Nyíregyházi Arany János Gimnázium Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc tagintézményében. További programok a weboldalunkon.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom. Kellemes szép délutánt kívánok, a hírek után a műsorvezető Dékán Pisti lesz. Holnap délelőtt 10-kor jövök, fussunk össze. Az elmúlt 4 órában Sandy Hajnit hallottam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
2: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
4: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233/C, www.vagép.hu.
5: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Hosszabb nyitvatartás a NAV irodákban, pályaorientációs nap a Kisvárdai Kórházban és bronzérem a másodosztályban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az eszhia bevallás hajrájára. Az adóhivatal közölte, már több mint 2.200.000 eszhia bevallás érkezett be, de még sokaknak lehet teendője. Ezért hosszított nyitvatartással segítik azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz. A NAV központi ügyfélszolgálatai. Vármegyénkben a Nyíregyházi Ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várja az ügyfeleket. Az adózók az eszhia bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre kaphatnak választ. Átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat. A NAV infóvonal a 18-19 is bővített időszakban hívható. A dögei Ölbei Irén általános iskola diákjai látogattak a közelmúltban a Szent Damján görög katolikus kórházba. A fiatalok a sürgősségi osztályon megismerhették a triázsolás, vagyis a betegek állapotának súlyossága szerinti osztályozás szempontjait, a különböző életmentőgépek működését és a sebellátás fontos lépéseit. Ellátogattak a radiológiára, ahol a CT-MR vizsgálatok diagnosztikai szerepéről tudhattak meg információkat. A laborban mikroszkóp alatti szemügyre vehettek egy-egy mintát, és megtekinthették a műtőket is. A részletes beszámoló a Kisvárdai Kórház közösségi oldalán érhető el. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-éig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52.000 egyéni gazdaságot és 14.000 gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online, ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Győzelemmel zárta az idényt a Nyíregyházi Sportcentrum U18-as kézilabda csapata. A fiúk Gyömrő

0: Léptek pályára, ahol magabiztos játékkal 45-36-ra nyertek. Bár nem volt egyszerű a szezon a csapat számára, ennek ellenére ismét dobogóra állhattak. Bronzérmet szereztek a bajnokságban. Tudattal Sportcentrum. Ma a napos gomoly felhős időben helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi-északnyugati szél helyenként még élénk lehet. Délután 17 és 23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A szél többfelé megélénkülhet. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön még kialakulhat kisebb eső, zápor.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Kedd délután is miénk a pálya, ez a Best FM, 2 perccel járunk, 2 óra után Dékán István vagyok, és most is van előttünk 4 óra, már is nézzük a friss előrejelzéseket. Mindjárt jön Subbase Monster, nincs nő, nincs sírást, előzi Mooney dala, ez Dove.

Diana King dalát hozhattam a Shy Guy után, már is nézzük, hogy mi a legfrissebb adat. Hát 20 fok a hőmérőn. Nagyobb változékony ez a mai nap időjárásunk szempontjából, hiszen a délelőtt inkább felhős volt, a délután pedig sokkal naposabbnak ígérkezik. A szél is változik. Kezdetben déli-délnyugati volt, aztán volt egy időszak, amikor nyugat felől fújt, most pedig észak-nyugatias szélre kell készülni. Így múlnak az órák, a percek, egyébként az eső valószínűsége tovább haladt 2%. Mindösszesen, úgyhogy ma már talán nem számíthatunk esőre, talán még szerdán, aztán pedig kúszunk felfelé 25-én hétfőn, tehát pünköst hétfőn, akár 29 fok is lehet majd a hőmérőn, hát ez várható előrejelzések szempontjából. Pink pedig énekeljen Don't Let Me Get Me, aztán majd Curtis kegyelemdalát is hozom. Never.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
2: Változatosan.

Bermuda dalát hozhattam, ez volt a Monte Carlo, előttünk pedig az aerozolok helyzete, ugyanis itt is vizsgálat kezdődött. Méghozzá azért, mert látunk kell, hogy folyamatosan változnak a jogszabályok, akár az összetételt tekintve, legyen ez kémiai vagy biológiai veszély kapcsán. Látnunk kell, hogy a tűzveszélyességi besorolás is folyamatosan változik, így a felülvizsgálat mindenképpen időszerűnek mondható, és itt nem csak kifejezetten a dezodorokra gondoljunk, hanem minden olyan termékre, ami hajtógázas. Gondolok én itt akár egy olajzó sprayre, vagy egy festék szóróra, vagy esetlegesen a hajlakjára. Minden fölülvizsgálat alá kerül a következő időszakban. Olvassa kiegészítve a cikket az MT-n, a Best FM oldalán, és folytatjuk CNC Music Factory dalával. It's gonna make you sweat!

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Fehér Holó után szúnyoggyérítési program, erről is beszéljünk. Mindenkit érintően a hír megtalálható már a Best FM oldalán. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében állandó vizekben, holttágakban, illetve a tavak nádassal borított szegélyzónáiban folytatódik a szúnyoggyérítési program a héten. Ez a biológiai szúnyoggyérítés, mely lényegében egy baktériumot jelent, mely csak is kizárólag a szúnyoglárvákat támadja meg. Egészen pontosan ez csak egy fehérje. Na de hát a lényeg akkor is ugyanez. Szóval kifejezetten csak a szúnyogokra értendő a veszély, mely rájuk leselkedik. Így pedig kevesebb szúnyoggal találkozhatunk majd itt vármegyénkben is. Tájékozódhat tovább a Best FM oldalán. A lényeg szerintem ez. Dario G-vel pedig már megyünk is tovább. Carnaval de Paris!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek azonnal, aztán pedig indul a játékunk itt a kedben, és ne felejtje, ma is megnyerheti a Super Pizza menüt. A Pizza Mafia játékában meg egészen 4 óráig pörög itt a Best FM-en. A kérdést már megtalálja a Facebook oldalunkon, mindenki egészítés a hírek után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül. nyiregyhaza@oc.hu. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
2: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Szabolcs-Szatmár-Berekben folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. Közgyűlést tartott a gyürei polgárőrség, és ismét erősödik a pollenterhelés. Kovács Rádai Andrea vagyok. Folytatódik a szúnyoggyérítés. A héten Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében, az állandó vizekben, holtágokban, illetve a tavak nádassal borított szegélyzónáiban zajlik a kezelés szerdán, közölte az Országos Katasztrófavédelem. Biológiai gyérítést végeznek mintegy 200 hektáron, melynek keretében a tenyészőhelyeken egy olyan készítményt juttatnak a vízbe, amely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el. Más élőlényekre ártalmatlan. Azt írják, az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket. Ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés. Felhívták a figyelmet arra, hogy a ház körüli pangóvizek, a vízzel teli edények hordók kiürítésével a lakosság is hozzájárulhat a lárvák élőhelyének szűkítéséhez, így a szúnyogártalom csökkentéséhez, ugyanis számos faj kifejezetten emberközeli életmódot folytat. Megtartotta éves közgyűlését a gyürei polgárőrség. Az eseményen az elmúlt időszak munkáját értékelték a résztvevők, emellett meghatározták a következő időszak célkitűzéseit is. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei polgárőrszövetség bejegyzésében. Az egyesület életében nemrégiben vezetőváltás történt, így a szervezet munkáját immár Demeter Zsoltné irányítja. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegezhettek az allergiások. A következő napokban azonban várhatóan ismét felerősödik a pollenterhelés. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Nyíregyházán is ez a jellemző. Emelkedést csak Szekszárdon mértek a szakemberek. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napos gomoly felhős időben helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi-északnyugati szél helyenként még élénk.

0: Délután 17 és 23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A szél több felé megélénkülhet. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön még kialakulhat kisebb eső, zápor.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy

2 perccel 3 óra után elstartolt a játékunk. Keresse ma is a bejegyzést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, itt talál ránk. Itt érdemes keresni a Pizza Mafia játékához kapcsolódó kérdést. Válaszoljon ott. Énekeljen Bryan Adams!

Lendületes percek után, melyet egyébként Sikern és Brian Adams közösében tölthettünk, már is nézzük a játékot Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza itt találja a Pizza Mafia játékához kapcsolódó beugró kérdést. Ugye a játékszabályokat jól ismerjük, már ott kell hozzászólni a kérdéshez, én pedig regisztrálom a játékba. Aztán sorsolás útján így nyerhet majd a hírek előtt szuper pizza menüt benne a Gusztóval és a bolognész pizzával. Anélkül, hogy elmondaná, hol dolgozik, mit dolgozik, mi az a mondat, amit a legtöbbször kiejt a meló közben. Hát így várom üzeneteit ebben az órában, egy kicsit talán kifejtős, de mégis egyszerű játék, viszont nagyon sok mindent megtudhatunk, akár szakmákról is, így várom üzeneteit át. Közben jön a Bonbon csapata, a hétvégi királylány, meg Kielef Dala is, aztán Es levelébe is belelapozgatunk mindjárt.

Egy szakítós levél Dash-től belelapozgathattunk bele, és Tom Novival folytatjuk itt a lendületes perceket. Végelőtte fókuszáljunk a Pizza Mafia játékára, melyet ma is Facebook oldalunkon talál, Best FM Nyíregyháza, ne feledje. Ott kell hozzászólni, hogyha szeretne részt venni a játékba, illetve így kerül be virtuális kalapunkba. Innen sorsolok majd a hírek előtt, a 4 órai hírek előtt, akkor pedig megtudjuk, hogy ki a szerencsés, ki nyerte meg a Pizza Mafia szuper pizza menüjét. A kérdés pedig a mai napra vonatkozólag egy kis kifejtős gondolat, egészen pontosan ne árulja el, hogy mi a szakmája, csak azt a mondatot, ami a legtöbbször a meló következtében kimond. Hát így írja meg nekem, így játszom velem ma. És már jöttek hozzászólások, na nézzünk is bele Facebook oldalunkba. Jolán üzenetét olvasom első körben. Legyen már vége a mai napnak, és ezt reggel 6-kor, vagy fogjon már el valamilyen alkatrész, és küldjenek haza végre. Vagy legyen már szünet, mert már nem bírok állni, fáj a talpam. Így jött Jolán üzenete. Zoltán is játszik velünk, azt írja, tessék, segíthetek? Egészséggel hordják. Ezzel a két gondolattal már be is dobtam nevét virtuális kalapunkba, és folytatjuk. Jönnek a legnagyobbak, az Unexpected, Tom Novidal, aztán a Fekete Tövis Jocitól, újdonságként.

Ugye milyen jó hangulatú a dal, Diplos D-vel, a Sucker DJ után majd a Csillagtalan, előtte pedig a játékunk ma is fókuszban. Best FM Nyíregyháza itt találja a kérdést, melyre ott kell kommentként válaszolni, mint minden hétköznap, és így vehet részt a Pizza Mafia játékában, és nyerheti meg a Super Pizza menüt majd a 4 órai hírek előtt sorsolás útján. A kérdés a mai napra vonatkozóan egy kis szakmázás, egészen pontosan arra mondatra vagyok kíváncsi, amit a legtöbbször mond ki, miközben dolgozik, anélkül, hogy elmondaná, hogy mi a melója, hát így várom üzeneteit. Úgy látszik, az eladói szakma sok helyen feljöhet, legalábbis így következtetek, hiszen az üdvözlöm, miben segíthetek. Azt gondolom, mindenképpen valamilyen szolgáltatói szakmára utalhat. Így játszik velünk Ildikó, és Andrea is, és Alexandra is ezzel a gondolattal játszik ma velünk. Mi a panasz, a jó reggelt kívánok Zitától, szerintem ez pedig valamilyen egészségügyi dolog lehet. Hát ilyen ez a mai játékunk. Várom hozzászólásait a folytatásban is, fél időben járunk, van egy bőven gazdagon. Jönnek ide a legnagyobb dalok, a Csillagtalan, meg Michael Bublé sikere, I Believe in You, aztán pedig majd a tűzvarázsló is, az átirat Dr. Béressel.

0: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

Nekem tetszik ez a dal, valahogy passzol egyébként az átirat Király Viktorhoz. Hozzá tenném, hogy az eredetét, a V-motorok eredeti dalát is nagyon szeretem, de valahogy ez a más, nagyon más a hangzásvilága, és szerintem Viktor tett hozzá nagyon sokat. Itt hallottuk a legnagyobbak között Endzeinnel, folytatjuk irány a késő este és a Disco Club, méghozzá a Beautiful Things nem sokára, a játékunkat pedig Facebook oldalunkon ma is megtalálja. Best FM Nyíregyháza keresse itt a kérdést, melyre, ha válaszol, akkor regisztrálni tudom a Pizza Mafia játékában is. Végeredményként ez a lényeg, ha szeretne részt venni a játékba, akkor itt érdemes keresgetni, hozzászólni. Ahogy tették ezt már nagyon sokan, nem szabad, hogy elmondja, hogy mit dolgozik, csak azt a mondatot, mert legtöbbször kiejt a száján, így várom ebben az órában üzeneteit. Itt van Erzsébet hozzászólása, egyébként ő mindig játszik velünk, azt írja: szia, én nyugdíjas vagyok, de amikor még aktívan dolgoztam, azt mondtam, na végre, lejárt. Hát vannak még ilyen üzenetek. Például Gáboré azt írja, mikor megyünk már haza, de láttam még ilyen üzeneteket. Hát hogyha nem jó a meló, akkor érdemes váltani, ez mindenképpen jó tanács lenne. Rita, segítsek felvenni, kicsit csendesebben, pakoljunk össze, ezt napi 30-szor legalább, ahogy ő írja. Csilla, habbal vagy tejszínnel, így fogyasztás? Ez is valami vendéglátós, de biztos vagyok benne. Melinda, raktál bele fűszert? Vigyázz meg, ne égj! Pontosabban szerintem égjen. Hát ez pedig valamilyen konyha lehet, akárhogy is jó kis találgatás bontakozódik ki. Facebook oldalunkon van hely bőven gazdagon, vár, még az ön hozzászólását is ne feledje, csak így nyerhet a Pizza Mafia játékában szuper pizza menüt egészen pontosan nem sokára, majd a 4 órai hírek előtt. Endeinnel folytatjuk, lendületes percek, ez a Beautiful Things.

Hallottuk a TLC dalát, és az utolsó 10 percbe fordultunk a játékunkat illetően. Keres a bejegyzést, ma is megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Itt keres a Pizza Mafia játékához kapcsolódó kérdést, és ne feledje, ott hozzászól, akkor regisztrálom nevét a játékunkba, és akkor innen majd sorsolok. 10 perc múlva megtudjuk, hogy ki nyerte meg a pizzákat, a Super Pizza menüt, melyet már majd holnaptól át is vehet. A kérdés ma is nagyon egyszerű, igazából a melójára vagyok kíváncsi, de úgy, hogy nem mondja el, hogy pontosan mi az, hanem a legjellemzőbb mondatot írja meg nekem kommentként, hogy találgathassunk, rengeteg hozzászólást talál már Facebook oldalunkon, érdemes körbenézni, és ha már ott jár, akkor válaszolni, ne feledje, 10 perc múlva sorsolok, addig meg itt van nekünk Rúzsa Magdi.

0: 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És itt vagyunk a 4 órai blokk kapujában, friss hírek a folytatásban, aztán pedig csúszanunk a következő órába, ami egyébként a közlekedésünket segíti itt a Best FM-en. A játékunk pedig ezzel lezáródik, mely hát majd pizzákat hozhat egy valakinek, aki válaszolt és aki szerencsés is volt. A kérdésem arra vonatkozott, hogy mi a szakmája, de nem csak így egyszerűen elmondva, hogy pék, hanem arra voltam kíváncsi, hogy mi az a jellemző mondat, melyet többször használ a műszak vagy a munkaidőben. Hát így érkeztek üzenetek is. Ezek közül azért rengeteget szemezgettünk itt az órában, miközben pörögtek a dalok, azonban ma is, mint minden nap, egyetlen egy szerencsés nyertesünk lehet, így hangzik az üzenet. Szia! Milyen névre? Milyen névre írhatjuk a számlát? Erika üzenetét olvashattam, ő a mai nyertesünk, gratulálok, jó étvágyat kívánok, holnaptól átveheti nyereményét a Pizza Mafiától, és folytassuk közlekedési infók mindjárt, előtte hírek.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A MAN Klíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma. A MAN Klíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
4: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233/C, www.vagép.hu.
5: Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot, e-mail címünk ékezetek nélkül, nyiregyhaza@oc.hu.
6: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
7: Figyelem, figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás, kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: A Feti Vizig is csatlakozott a vágatlan májushoz. Pünkösdi menetrend a Nyírvévénél, és műtő viseli az egykori főigazgató nevét. Kovács Rátai Andrea vagyok. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság is csatlakozott a vágatlan május akcióhoz. A kezdeményezést Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hirdette meg. Célja pedig a gyep felületek későbbre kitolt vágásával, a talaj vízkészletének megóvása és a beporzó rovarok munkájának segítése. Kivételt képeznek ez alól az olyan területek karbantartása, ahol azt például vízkárelhárítási, vízminőségvédelmi, balesetvédelmi szempontok indokolják, vagy éppen szerződéses kötelezettség áll fenn, tudatta az igazgatóság. A közösségi oldalukon emlékeztetnek, a napjainkban tapasztalt klimatikus viszonyok és az aszály miatt különösen fontos a vízmegtartás és a talaj vízkészletének megóvása. Ünnepi menetrend jön a Nyírvévénél. A városüzemeltető közölte, május 24-én és 25-én a társaság ügyfélszolgálatai, a nyíregyházi piacok, valamint az állategészségügyi telep is zárva tartanak. Pünköst hétfőn emellett a közterületi fizetőparkolók díjmentesen vehetők igénybe. Műtőt neveztek el Adorján Gusztávról, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház egykori főigazgatójáról. A 2020-ban elhunyt szülésznőgyógyász főorvos emlékére emléktáblát is avattak a nyíregyházi kórházban. Az eseményt a Várandósság hete program keretében tartották. A tábla QR kódot is tartalmaz, amelynek segítségével az érdeklődők megismerhetik Adorján Gusztáv életútját, orvosi pályáját, családi és egyházi szolgálatát is. Számol be a város honlapja. Robotik

0: A show az Eötvös József gyakorló általános iskolában. A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézet csapata látogatott az intézménybe a napokban. A bemutató középpontjában az idei World Robot Olympiad Elementary kategóriájának versenypályája állt. A másodikos tanulók be is kapcsolódtak az eseményekbe. A robotok irányításáért a mérnök informatikus és programtervező informatikus hallgatók feleltek, tudatta az egyetem. Az intézet célja, hogy minél több korosztályt vonjon be a robotika világába. Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A szél több felé megélénkülhet. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön helyenként még kialakulhat kisebb zápor, vagy egy-egy zivatar az országban, de azért előbújik majd a nap is. Térségünkben erős lehet az északi-északnyugati szél. A minimumok 6 és 13, a maximumok 21 és 26 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

3 perccel járunk 4 óra után, Anastasia készülődik, One Day in Your Life dalával indítjuk a közlekedési blokkunkat, melyben ma is számítok figyelmére, segítségére 3333309 üzenjen ide, hogy össze tudjuk szedni a legfontosabbakat. 18 fokra készüljön odakint.

Igáig énekeltek a zene, te vagy így pörgött a dal, és majd jön Rozala. Fél ötkor pedig a Csak 10 perc szociális fóbia. Ez a téma, a Szakács Tibor, Molnár József beszélget majd, és akkor innen megtudhatunk mindent. Közben megjönnek az útinfók, érdemes azt is nézni, hogy mivel számolhat. Vasvári Pál utca, itt nagyobb torlódás várható, ugye itt a jelzőlámpa irányítja a forgalmat a körforgalom építése kapcsán. A Stadion utca egy része is le van zárva, Zsák utca, de a munkagépek dolgoznak, a parkoló autók jelentik a problémát, nagyon figyeljünk, hogy hol állunk meg, hogy ne akadályozzuk a melót. Dohány utca 3 szám előtt egy óriási területen felbontották az útburkolatot, ez nagyjából egy autónyi méret, úgyhogy érdemes ezt is nagyon figyelmesen megközelíteni. A parkoló egy részét is le kellett zárni a munkálatok miatt, figyelmesen itt is észrevételei pedig jöhetnek. 33-33-103-9. Ugye mantránkat jól ismerjük már, Rozala énekeljen, a Hooligans csapata is jön mindjárt, a vér nem válik vízzé.

0: szokás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: A Blinkfield dalát hallottuk, ez volt a Saturday Night. 95-ből érkezett hozzánk ez a dalocska diszkokból, és elképesztő, hogy hányféle verzió látta meg a napvilágot a kiadási években, mert a Radio Edit mellett, melyet hallottuk, azért itt volt Extendedben, Night Mixben, Deep House-ban, Trance-ben, Extendedben, klasszik vokálban, rengeteg kiadás, rengeteg kislemez jelent meg, hogy a DJ-k bárhol és bármikor játszhassák a dalocskát, és tették is, ezért ilyen népszerű, itt hallotta a Best FM-en. Útinfókkal folytatjuk, Nyíregyháza és Nagykálló között Nagyszállás térségében továbbra is pörögnek az útmunkák, ugye a körforgalom építése itt is problémákat okozhat, javarészt a gépek mozgása miatt. A Sugár utcán is érdemes figyelni, csapadék csatorna kiépítése zajlik. Észrevételeket várok, 30 333 1039, nem sokára összeszedjük azt is, hogy hol találkozhat rendőrökkel. Még előtte tegyünk egészségünkért Szakács Tiborral, Molnár Józseffel, és egy érdekes téma előttünk, szociális fóbia, hogy mit jelent, hogy mik a tünetek, illetve hogy hogyan kellene ezt valahogy jól kezelni, mindjárt kiderül.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Isten igazából bevallom őszintén a hallgatóknak, hogy a mai beszélgetéshez úgy nem nagyon tudtam úgy jól neki kezdeni, hogy legyen egy jó felütés, egy felcsapása. Pedig a mai témánk nagyon-nagyon fontos. A Csak 10 perc rovatot hallgatják, én Szakács Tibor vagyok, köszöntöm Önöket, Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek ma. Szia Józsi, köszöntelek, itt vagy?
4: Itt vagyok, szia.
3: Hatalmas tömegeket érint a mai beszélgetésünknek szerintem a témája, és rögtön szeretnénk a közepébe belecsapni, mert nem találom az elejét. Én gyermekkoromban nagyon feszélyezve éreztem magam akkor, amikor emberek előtt kellett bármit mondani, beszélni.
4: Na, akkor most mondjuk azt, hogy miből lett a cserebogár.
3: Úgyi. Na, például volt egy iskolai ünnepség, ahol általános iskola első, második osztály, gyerekek felsorakoznak, és mondunk egy verset, de úgy, hogy mondatonként. Mondjuk az évszakokat, január előjár, nyomán február, most nem akarom ezt elmondani. És ugye ezt az egy picike kis tőmondatot is, hát én addig izgultam, hogy el nem mondom azt, hogy milyen testi tünetei lettek ennek a dolognak. Szóval ez...
4: Csúnya vége lett?
3: Nagyon, igen, nagyon. És annyira úgy leszerepeltem, annyira problémás volt maga ez az egész, és olyan kínosan éreztem magam, hogy ez valami tragédia. Hát azóta viszont ugye egész jól beszélek emberek előtt, vagy emberek között is, és nem érzem magam feszélyezve. Viszont az eleje nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva volt. Én nem tudtam akkor még világos, hát gyermekként nem ismertem ezt a helyzetet. De azt gondolom, hogy ez egy betegség, ez egy fóbia, ez egy tartás. A kínos helyzetektől való félelmekről beszélgessünk a mai nap folyamán. Egy picit próbálj minket közelebb segíteni ehhez a témához, hogy ezt megértsük, és hogyan tudjuk majd ezt kezelni. Lesznek még közbe kérdéseim. Amúgy ez egy valós fóbia?
4: Valós. Ugye fóbiákról már beszélgettünk korábban, és gyakorlatilag az volt a konklúziója a beszélgetésünknek, hogy igazából bármitől és bármikor kialakul az emberekben fóbia. Egyébként ezek között a szereplő fóbiák között a leggyakoribb az, amiről te beszélsz, amit mondjuk szociális fóbiának, vagy társas fóbiának, vagy általában szociális szorongás, vagy zavarnak nevezünk, amikor valakinek egy valódi irracionális félelme van, vagy szorongása van a legtöbb társas élethelyzetben, és itt nagyon fontos az, hogy sokszor ez nyilvános szereplés alatt van. Ha valaki azt érzi, hogy nagyon bizonytalan és retteg attól, hogy olyan helyzetbe fog kerülni emberek előtt, amit leginkább szeretne elkerülni. Ezek az emberek azt mondják, hogy akkor ez ők úgy érzik, hogy mintha mindenki őt figyelné, úgy gondolják, hogy minden reakciójuk és minden testi változásuk nagyon jól észrevehető. Azt gondolják, hogy mindenki látja rajta, hogy az ő arca most elvörösödik, látja rajta, hogy megfeszülnek az izmai, látható lesz szerinte az is, hogy a szívverése az hatalmas mérték szépen felgyorsul, a mások azt mondják, hogy akár a hideg, akár a meleg hőhullámaimat is észre lehetett venni, vagy az izzadásomat, a remegésemet, a szédülésemet, aztán még az émeigéstől a gyomorpanaszokig, meg a hányásig, azért ez még elég szépen el tud menni.
3: Ez elég komplex most, amit így mondasz, de minden tünet benne van.
4: Általában ezeket mondják az emberek, hogy ezek vannak bennük. Emellett még ott van az, hogy úgy érzik, hogy ezt a gyötrelmeket csak ők élik át egyedül, mert ha körülnéz, akkor az összes többi mellette, előtte álló emberben ezeket a jeleket ő nem látja. Ez nyilván a legtöbbször azt mondjuk, hogy a nyilvános beszédtől félnek az emberek legtöbbször ilyen módon, vagy ezekkel a tünetekkel, és nagyon érdekes, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy a közös étkezések ugyanezt hozzák ki belőlük.
3: Az egyik hallgató azt írja, hogy ő ezt már akkor észrevette, amikor általános iskolába a legelső órák között így kérdezgette a tanítónéni őket, diákokat, és már akkor problémás volt válaszolni, megszólalni. Ez, vagy pedig ettől még hamarabb keresendő ennek az első helyzete? Vagy személyeket változó?
4: Igen, tehát akkor, amikor valaki mondjuk közösségbe kerül, és abban a közösségben neki meg kell találni azt az elfoglalt helyét, ami mondjuk az övé. De érdekes, hogy azért azt úgy, az már látható azért, hogy akiknél ez nagyon-nagyon erősen megjelenik, azoknak a 95%-a azt mondja, hogy a 20-as évei előtt ezzel ő már egyébként találkozott. Felnőtteknél azt mondjuk, hogy nagyjából a felnőttek 4%-ánál ez a betegség jelen van, és az is nagyon érdekes, hogy ez inkább férfiakra jellemző, mint a nőkre.
3: Tényleg?
4: A szociális fóbia inkább a mi problémánk egyébként általában. Na, ha elmondom, hogy még milyen arca és tünetei és oldalai lehetnek ennek, akkor ezt rá fogsz jönni, hogy ez a fiúk között találod meg. Tehát először ez a nyilvános szereplés, jaj, csak nem nekem kelljen mondani, ilyenkor egy nő hamarabb elér, jó, akkor elmondom én. Akár egy családi esemény, akár egy bármilyen rendezvényen. De egyébként ez nem csak ettől a szerepléstől, vagy a megszólalástól látszik, hanem valaki azt mondja, hogy a bemutatkozás számomra egy ilyen dolog, amit én nagyon nehezen kezdek el, és alig várom, hogy vége legyen a nevem, vagy a mutám kimondásának. De ez valakinek abban jön, hogy a nyilvános mosdót nem tudja használni. Vagy olyan helyeken is elpirul, és olyan helyeken is izzadni kezd egy általában másokkal történő beszélgetés alatt. Vagy valaki azt mondja, hogy nem tudom a vendégeimet megfelelően fogadni, ami meg ugye a legáltalánosabb, hogy felelés, vizsgázás, ugye amikor akár ájulásig is lehet ez, hogyha ez nincsen ez a szorongás megfelelő módon feldolgozva. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon sok évek telnek el emberek életében, mire odáig eljutnak, hogy ezzel egyébként már mindenféleképpen látják, hogy foglalkozniuk kell.
3: Hát ez őrület. Most például olvasok olyat, egy hallgató azt írja, hogy neki például volt olyan családtagja, aki el is ájult egy-egy ilyen helyzetben. Lehet ilyen?
4: Így van. Tehát vannak olyan szélsőséges esetek, amikor már nem csak azt nevezzük szélsőségesnek, hogy valaki hányni kezd, vagy egy ilyen csuklásszerű roham jön rá, hanem adott esetben ez az ájulásig is mehet. Hát azért azt gondolom, hogy nagyon sokszor láttunk olyan iskolai rendezvényt, vagy bármilyen ünnepséget, amikor valaki elájult, még mielőtt mondjuk meg kellett volna szólalnia.
3: Ez nem pánikbetegség, vagy nem hasonló hozzá?
4: Hasonló, de ezt most még ne keverjük ide.
3: Ja, értem. Jó. Mi alakítja ezt ki, hogyha ezt meg akarjuk érteni, mert ettől meg akarunk szabadulni, és majd később az lesz a kérdés, hogy akkor hogyan, de ugye ez fontos, hogy az első lépés az, hogy felismertük, oké, rendben, tudjuk, hogy ez ilyen, látható jelei vannak, nem akarunk ezzel együtt élni, ezt elhatároztuk, nézzük meg, hogy akkor hogy működik.
4: A szociális fóbiának egyébként a pontos okai, hogy ez mitől alakul ki valakinél, meg miért nem. A pontos okokat nem tudjuk egyébként még meghatározni, az viszont már nagyon látszik, hogy ez a szociális fóbia, ez többször öröklődik. Tehát, hogy aki elmondja, hogy én is ilyen voltam, és látom a gyerekemen, hogy ő is ilyen. Ez nagyon gyakran elhangzik emberek szájából.
3: Nem az van, mint hogy mit tudom, megijedtem egy helyzettől, mert azt hittem tökre, hogy
4: ez ugye azért érdekes, mert lehet, hogy megijedtem, és ez egyszer történik velem. Mi most arról beszélünk, amikor valakinek ez az időszaka, ez hónapokon keresztül, vagy akár éveken keresztül is fennáll. De ha az okát pontosan nem ismerjük, azt mondjuk egyébként, hogy öröklődhet, nem mondjuk, hogy öröklődik, de öröklődhet, És még van egy olyan oldala is, hogy amikor valakinek egy olyan lelki trauma éri, vagy egy olyan esemény történik az életébe, akkor az utána egy rövidebb, hosszabb időszakban tud szociális fóbiával küzdeni. Tehát, hogy utána azért ennek az arcai, amiket az előbb már felsoroltunk, ez már azért ott van. Nyilván azt mondjuk, hogy valahol ez mindig az önkép problémája, vagy az önképnek a sérülését jelzi, ha nem tudod magad adott helyzetben megfelelően helyzetbe hozni, vagy magadat abban a helyzetben a megfelelő helyeden találni. Tehát az önképpen nyilván kapcsolatban van.
3: Hát kevés idő maradt a végére, de mindenféleképpen szerintem úgy nem mehetünk el, hogy nem mondjuk el azt, hogy amúgy ezt hogyan lehet kezelni.
4: Általában két módszer van, ennek a erősségétől függ, tehát hogy milyen módon bénítja ez meg az embert, és mi az, amitől kiveszi a mindennapi életében. Ennek van gyógyszeres kezelése, és van egy kognitív viselkedés terápia, amit lehet alkalmazni, amikor azokat az alkalmakat, olyanokat teremtünk, vagy olyanokat hozunk létre, amikor azokat a technikákat megtanítjuk, hogy ezt a fajta félelmet, ami ilyenkor benned van, ezt hogy és milyen módon lehet kioltani. Tehát gyógyszer és vagy kognitív viselkedés terápiával nagyon szépen gyógyít.
3: Ú, de érdekes dolgokat írnak, ilyenkor a hallgatók sztoriznak elég rendesen, és nagyon szépen köszönjük is ezeket a visszajelzéseket, mert hát emiatt működik ez a műsor. Ők azt írták, nagy többsége különben, és nem ragadnék ki senkit ebbe a dologba, hogy bele kell menni ebbe a helyzetbe keményen, és tulajdonképpen, ha egy ilyen dologtól félünk, akkor bele kell állni és meg kell csinálni, az első kettő alkalom rossz lesz, a harmadik már nulla szint, és utána pedig már emelkedünk felfelé. Van ebbe igazság azért, ugye?
4: Így van, hát ezt mondtam, hogy a félelem kioltás módszere, ez ugye nyilván van az egyik az, hogy szembe helyezkedünk azzal a félelemmel, vagy még közelebb lépünk ahhoz, amitől egyébként nagyon tartunk, és akkor meglátjuk, hogy ez milyen hatással van ránk. Tudunk olyan helyzetekbe kipróbálni magam, amikor azt mondom, hogy ennek most nagyon nincsen tétje, de egyébként más helyzetben ettől tartanék, akkor most beleugrok a közepébe. Ehhez kell az, hogy megfelelő segít ember legyen, aki ebben jól tud téged vezetni.
3: Ezek a social media felületek nem túlságosan sokat segítenek ezeknek az embereknek, mert hát ugye ezek a közösséget zárják ki az emberek életéből.
4: Pontosan, ennek a legfontosabb oldala, amit most éppen ezzel érintettél, ez akkor szokott nagyon jól működni, amikor ezeket az embereket összegyűjtve csoportterápiát lehet alkalmazni, ahol egymást segítik azzal, amit nem mernék elmondani, vagy nem mernék így megfogalmazni, de a mellettem ülő, a velem szemben ülő pedig megfogalmaz valami olyat, ami egyébként bennem is ott van. Tehát ez itt például a személyes lelki gondozás helyett nagyon sokszor jobb a csoportos.
3: De jó volt erről beszélni. Nagyon szépen köszönjük. Legközelebb is tartsanak velünk. Józsi, nagyon hálásak vagyunk ezeket az információkért, és legközelebb visszavárunk. Köszönjük szépen, további szép napot neked.
4: Ugyanezt kívánom, és fogom várni, hogy kereshetek. Szia!
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM.

Volt, ami volt, énekelt Berkes Olivér és egy kis funky vagy R&B popdal, a folytatásba döntse előn, ez lesz majd a Family Affair Mary J. Blige-tól, míg előtte néhány útinfó, segítve a közlekedést. A 4-esen Téglás környékén nagyon érdemes figyelni, most nem a 60-asnál mérnek, hanem egy kicsit közelebb Nyíregyházához. Eldugták a háromlábút, a rendőr egyébként ott a 60-asnál, nagy valószínűséggel itt ez csak ilyen megtévesztésként, figyeljen a háromlábúra, figyelje a mutatót. Simai út, itt is kint a rendőrök, egészen pontosan ott az elosztónál, az áramhálózati elosztónál. Itt valószínűleg csak figyelem van, csak óvatosan és várom kiegészítéseit. 33-33-103-9, Mary J. Blige jön, meg Fat Joe Ashanti-val, aztán pedig Azaria még betoppan a végére, introvertá.

0: már sokkal rosszabb helyzetben. Így, mivel mindkét árképző felfelé mozdult, így az üzemanyagok is drágulnak holnaptól a töltőállomásokon. Igaz, ez a nem védett ára egészen pontosan. A benzin 5, a gázolaj majd 6 forinttal kerül többe. Az átlagárak így, jelenleg még a 95-ösnél 6,91, a gázolajnál 702 forint literenként, holtankoljak.hu. Itt vannak az infók, de tájékozódunk, ha történik valami. Most pedig Andi jön a friss hírekkel.
1: 93.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül. nyiregyhaza@oc.hu. Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
4: Az IAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2026. május 25-én pünköst hétfőn a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. Az ügyfélszolgálatok a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelőközpontok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak.
5: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
4: Készült az IAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
6: Van telked? Építkezz jó áron! Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól, kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel, csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókézházak.hu.
7: Megéheztél? Hívd a nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
8: vagy pizzamafia.hu.
9: Hány tavasz telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
10: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
11: Hosszabb nyitvatartás a NAV irodákban, pályaorientációs nap a Kisvárdai Kórházban és bronzérem a másodosztályban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az eszhia bevallás hajrájára. Az adóhivatal közölte, már több mint 2.200.000 eszhia bevallás érkezett be, de még sokaknak lehet teendője. Ezért hosszított nyitvatartással segítik azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz. A NAV központi ügyfélszolgálatai. Vármegyénkben a Nyíregyházi Ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várja az ügyfeleket. Az adózók az eszhia bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre kaphatnak választ. Átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat. A NAV infóvonal a 18-19 is bővített időszakban hívható. A dögei Ölbei Irén általános iskola diákjai látogattak a közelmúltban a Szent Damján görög katolikus kórházba. A fiatalok a sürgősségi osztályon megismerhették a triázsolás, vagyis a betegek állapotának súlyossága szerinti osztályozás szempontjait, a különböző életmentőgépek működését és a sebellátás fontos lépéseit. Ellátogattak a radiológiára, ahol a CT-MR vizsgálatok diagnosztikai szerepéről tudhattak meg információkat. A laborban mikroszkóp alatti szemügyre vehettek egy-egy mintát, és megtekinthették a műtőket is. A részletes beszámoló a Kisvárdai Kórház közösségi oldalán érhető el. Elindult az agrári

0: 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-éig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online, ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Győzelemmel zárta az idényt a Nyíregyházi Sportcentrum U18-as kézilabda csapata. A fiúk Gyömrön léptek pályára, ahol magabiztos játékkal 45-36-ra nyertek. Bár nem volt egyszerű a szezon a csapat számára, ennek ellenére ismét dobogóra állhattak. Bronzérmet szereztek a bajnokságban. Tudatta a Sportcentrum. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A szél több felé megélénkülhet. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön helyenként még kialakulhat kisebb zápor, vagy egy-egy zivatar az országban, de azért előbújik majd a nap is. Térségünkben erős lehet az északi-északnyugati szél. A minimumok 6 és 13, a maximumok 21 és 26 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 4 perccel járunk 5 óra után, továbbra is a Best szól, itt a 103.9-en, a kedvencei pedig felsorakoztak ebben az órában is. A 90-esek és a 2000-esek népes táborából jönnek a dalok. Énekel innen szeptember, ez a Cry For You, info pedig azonnal a pünkösdi hosszú hétvégéhez.

0: Az Ace of Base-szel a 90-es években hömpölyögtünk a Life is a Flower után, majd a Kelemen kabátban csapata, és a Nem tudom című dal előtt nézzük a pünkösdi infóinkat, kezdjük a Nyírvévével, 24-én, 25-én a társaság ügyfélszolgálatai, a nyíregyházi piacok, valamint az állategészségügyi telep is zárva tartanak, pünköst hétfőn emelet a közterületi. Fizetőparkolók díjmentesen vehetőek igénybe, persze a KRESZ szabályainak megfelelően olvasható a Best oldalán, ugye ez a Nyírvévi részéről, és itt a hulladékgazdálkodási tájékoztató is. Május 25-én pünköst hétfőn a hulladékszállítása megszokott járatrend szerint történik, közölte velünk az EAKNON Profit Kft. A hulladékkezelő központok és az ügyfélszolgálatok egyébként zárva tartanak a kiegészítéseket. Olvashatja a Best FM oldalán mindkét infóval kapcsolatban, Kelemen kabátban pedig hozza a dalt, Nem tudom Józsi, Kylie in Your Eyes dala is a 2000-es évekből pörög mindjárt.
1: Nem tudom, jó-e az út, ami járok, nem tudom, hova vezet,

A porszám a Fall the Flow-tól itt pörgött a legnagyobbak között, és majd el is a kíz jön. Míg előtt elnézzünk bele itt az infókba, a fontos feladat listánkba, holnap lepörög a határidő az SZIA bevallás kapcsán. Remélem mindenki túl van már ezen, már csak azért is, mert nem volt értelme húzni, mert amit be kell fizetni, úgyis be kell fizetni, legfeljebb ugye részletfizetés kérhető, ha nem éri el az 500 ezer forintnyi adó hátralékot. Mindezek mellett, hogyha visszaigényelni valója van, akkor érdemes minél hamarabb leadni a bevallást, hiszen annál hamarabb lesz az elszámolva, annál hamarabb utalják vissza az összeget. Szóval érdemes ezt hamarabb meglépni, de a határidő holnap lejár, ma meg holnap még hosszított nyitvatartással várja önt is a NAV itt Nyíregyházán. Hogyha még segíteni kell, hogyha még ügyet kell intézni, akkor még most megvan a lehetőség, tájékozódjon tovább a Best FM oldalán, a nyiregyháza.hu-n vagy a NAV oldalait is érdemes keresni a cél érdekében. És a kíz énekel ide, ez a No Hunt.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Igazi klasszik dalok Whitneyvel és George-al az előző percekben és az újdonság a folytatásban a New Level Empire-rel. Ha legyen valami előtt, nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. A szerda reggelben 12 fok körül ébredhetünk, indulhatunk dolgozni északkeleti széllel, készüljön, mely kezdetben mérsékelt lesz, aztán ahogy telnek a percek, az órák, a déli óráktól majd erős élénk lesz. 24 fokot várunk a legmelegebb órákban, az északi szél pedig elkíséri a múló perceket, szinte szüntelenül fog majd fújni. Egyébként a következő napokban tovább melegszik a hőmérséklet, 25-én akár 29 fok is lehet. Hát ennyit erről, nézzük a kalendárium adatait. Holnap már 20-a, amikor is Bernát és Felicia ünnepel. Boldog névnapot kívánok mindenkinek. És jön a New Level Empire csapat. Ez a legyen valami, a Spice Girls, és jön mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 6 óra mindjárt jönnek a friss hírek, aztán pedig a Night Shift érkezik. Egy kis csavar volt tegnap, mert itt egy kis helyettesítésre került sor, szóval érkeznek a house zenék, így rendhagyóan kedden, mely egyébként ugye a funkiról szokott szólni. Szóval house és classic house dalok a folytatásként kezd White Boy, aztán pedig én búcsúzom, holnap találkozunk legközelebb itt a Best FM-en 2 óra után. Számítok megtisztelő figyelmére, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: A MAN Klíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma. A MAN Klíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Szabolcs-Szatmár-Berekben folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. Közgyűlést tartott a gyürei polgárőrség, és ismét erősödik a pollenterhelés. Kovács Rádai Andrea vagyok. Folytatódik a szúnyoggyérítés. A héten Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében, az állandó vizekben, holtágokban, illetve a tavak nádassal borított szegélyzónáiban zajlik a kezelés szerdán, közölte az Országos Katasztrófavédelem. Biológiai gyérítést végeznek mintegy 200 hektáron, melynek keretében a tenyészőhelyeken egy olyan készítményt juttatnak a vízbe, amely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el. Más élőlényekre ártalmatlan. Azt írják, az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket. Ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés. Felhívták a figyelmet arra, hogy a ház körüli pangóvizek, a vízzel teli edények hordók kiürítésével a lakosság is hozzájárulhat a lárvák élőhelyének szűkítéséhez, így a szúnyogártalom csökkentéséhez, ugyanis számos faj kifejezetten emberközeli életmódot folytat. Megtartotta éves közgyűlését a gyürei polgárőrség. Az eseményen az elmúlt időszak munkáját értékelték a résztvevők, emellett meghatározták a következő időszak célkitűzéseit is. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei polgárőrszövetség bejegyzésében. Az egyesület életében nemrégiben vezetőváltás történt, így a szervezet munkáját immár Demeter Zsoltné irányítja. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegezhettek az allergiások. A következő napokban azonban várhatóan ismét felerősödik a pollenterhelés. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is kedvező a COVID helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Nyíregyházán is ez a jellemző. Emelkedést csak Szekszárdon mértek a szakemberek. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A szél több felé megélénkülhet. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön helyenként még kialakulhat kisebb zápor, vagy egy-egy zivatar az országban, de azért előbújik majd a nap is. Térségünkben erős lehet az északi-északnyugati szél. A minimumok 6 és 13, a maximumok 21 és 26 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Nyíregyháza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A Fetilizig is csatlakozott a vágatlan májushoz. Pünkösdi menetrend a Nyírvévénél, és műtő viseli az egykori főigazgató nevét. Kovács Rátai Andrea vagyok. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság is csatlakozott a vágatlan május akcióhoz. A kezdeményezést Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hirdette meg. Célja pedig a gyepfelületek későbbre kitolt vágásával, a talaj vízkészletének megóvása és a beporzó rovarok munkájának segítése. Kivételt képeznek ez alól az olyan területek karbantartása, ahol azt például vízkár elhárítási, vízminőségvédelmi, balesetvédelmi szempontok indokolják, vagy éppen szerződéses kötelezettség áll fenn, tudatta az igazgatóság. A közösségi oldalukon emlékeztetnek, a napjainkban tapasztalt klimatikus viszonyok és az aszály miatt különösen fontos a vízmegtartás és a talaj vízkészletének megóvása. Ünnepi menetrend jön a Nyírvévénél. A városüzemeltető közölte, május 24-én és 25-én a társaság ügyfélszolgálatai, a nyíregyházi piacok, valamint az állategészségügyi telep is zárva tartanak. Pünköst hétfőn emellett a közterületi fizetőparkolók díjmentesen vehetők igénybe. Műtőt neveztek el Adorján Gusztávról, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház egykori főigazgatójáról. A 2020-ban elhunyt szülésznőgyógyász főorvos emlékére emléktáblát is avattak a nyíregyházi kórházban. Az eseményt a Várandóság hete program keretében tartották. A tábla QR kódot is tartalmaz, amelynek segítségével az érdeklődők megismerhetik Adorján Gusztáv életútját, orvosi pályáját, családi és egyházi szolgálatát is. Számol be a város honlapja. Robotika show az Eötvös József gyakorló általános iskolában. A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézet csapata látogatott az intézménybe a napokban. A bemutató középpontjában az idei World Robot Olympiade Elementary kategóriájának versenypályája állt. A másodikos tanulók be is kapcsolódtak az eseményekbe. A robotok irányításáért a mérnök informatikus és programtervező informatikus hallgatók feleltek, tudatta az egyetem. Az intézet célja, hogy minél több korosztályt vonjon be a robotika világába. Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A szél több felé megélénkülhet. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön helyenként még kialakulhat kisebb zápor, vagy egy-egy zivatar az országban, de azért előbújik majd a nap is. Térségünkben erős lehet az északi-északnyugati szél. A minimumok 6 és 13, a maximumok 21 és 26 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

Életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak. Ez a 103.9 Jazz FM. A lemezjátszóknál.

to the ground, letting go with love, and a cell phone rings.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Hosszabb nyitvatartás a NAV irodákban, pályaorientációs nap a Kisvárdai Kórházban és bronzérem a másodosztályban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az SZIA bevallás hajrájára. Az adóhivatal közölte, már több mint 2.200.000 SZIA bevallás érkezett be, de még sokaknak lehet teendője. Ezért hosszított nyitvatartással segítik azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz. A NAV központi ügyfélszolgálatai. Vármegyénkben a Nyíregyházi Ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várja az ügyfeleket. Az adózók az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre kaphatnak választ. Átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat. A NAV infóvonal a 18-19 is bővített időszakban hívható. A dögei Ölbei Irén általános iskola diákjai látogattak a közelmúltban a Szent Damján görög katolikus kórházba. A fiatalok a sürgősségi osztályon megismerhették a triázsolás, vagyis a betegek állapotának súlyossága szerinti osztályozás szempontjait, a különböző életmentőgépek működését és a sebellátás fontos lépéseit. Ellátogattak a radiológiára, ahol a CT-MR vizsgálatok diagnosztikai szerepéről tudhattak meg információkat. A laborban mikroszkóp alatti szemügyre vehettek egy-egy mintát, és megtekinthették a műtőket is. A részletes beszámoló a Kisvárdai Kórház közösségi oldalán érhető el. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-éig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52.000 egyéni gazdaságot és 14.000 gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online, ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Győzelemmel zárta az idényt a Nyíregyházi Sportcentrum U18-as kézilabda csapata. A fiúk Gyömrön léptek pályára, ahol magabiztos játékkal 45-36-ra nyertek. Bár nem volt egyszerű a szezon a csapat számára, ennek ellenére ismét dobogóra állhattak. Bronzérmet szereztek a bajnokságban. Tudatta a Sportcentrum. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A szél többfelé megélénkülhet. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön helyenként még kialakulhat kisebb zápor, vagy egy-egy zivatar az országban, de azért előbújik majd a nap is. Térségünkben erős lehet az északi-északnyugati szél. A minimumok 6 és 13, a maximumok 21 és 26 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A zene lendületben tart, a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben folytatódik a szúnyogyérítés a héten. Közgyűlést tartott a gyürei polgárőrség, és ismét erősödik a pollenterhelés. Kovács Rádai Andrea vagyok. Folytatódik a szúnyoggyérítés. A héten Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében, az állandó vizekben, holtágokban, illetve a tavak nádassal borított szegélyzónáiban zajlik a kezelés szerdán, közölte az Országos Katasztrófavédelem. Biológiai gyérítést végeznek mintegy 200 hektáron, melynek keretében a tenyészőhelyeken egy olyan készítményt juttatnak a vízbe, amely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el. Más élőlényekre ártalmatlan. Azt írják, az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket. Ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés. Felhívták a figyelmet arra, hogy a ház körüli pangóvizek, a vízzel teli edények hordók kiürítésével a lakosság is hozzájárulhat a lárvák élőhelyének szűkítéséhez, így a szúnyogártalom csökkentéséhez, ugyanis számos faj kifejezetten emberközeli életmódot folytat. Megtartotta éves közgyűlését a gyürei polgárőrség. Az eseményen az elmúlt időszak munkáját értékelték a résztvevők, emellett meghatározták a következő időszak célkitűzéseit is. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei polgárőrszövetség bejegyzésében. Az egyesület életében nemrégiben vezetőváltás történt, így a szervezet munkáját immár Demeter Zsoltné irányítja. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegezhettek az allergiások. A következő napokban azonban várhatóan ismét felerősödik a pollenterhelés. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Nyíregyházán is ez a jellemző. Emelkedést csak Szekszárdon mértek a szakemberek. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A szél több felé megélénkülhet. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön helyenként még kialakulhat kisebb zápor, vagy egy-egy zivatar az országban, de azért előbújik majd a nap is. Térségünkben erős lehet az északi-északnyugati szél. A minimumok 6 és 13, a maximumok 21 és 26 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: környezetért felelős miniszter hirdette meg. Célja pedig a gyepfelületek későbbre kitolt vágásával, a talaj vízkészletének megóvása és a beporzó rovarok munkájának segítése. Kivételt képeznek ez alól az olyan területek karbantartása, ahol azt például vízkár elhárítási, vízminőségvédelmi, balesetvédelmi szempontok indokolják, vagy éppen szerződéses kötelezettség áll fenn, tudatta az igazgatóság. A közösségi oldalukon emlékeztetnek, a napjainkban tapasztalt klimatikus viszonyok és az aszály miatt különösen fontos a vízmegtartás és a talaj vízkészletének megóvása. Ünnepi menetrend jön a Nyír VV-nél. A városüzemeltető közölte, május 24-én és 25-én a társaság ügyfélszolgálatai, a nyíregyházi piacok, valamint az állategészségügyi telep is zárva tartanak. Pünköst hétfőn emellett a közterületi fizetőparkolók díjmentesen vehetők igénybe. Műtőt neveztek el Adorján Gusztávról, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház egykori főigazgatójáról. A 2020-ban elhunyt szülésznőgyógyász főorvos emlékére emléktáblát is avattak a nyíregyházi kórházban. Az eseményt a Várandósság hete program keretében tartották. A tábla QR kódot is tartalmaz, amelynek segítségével az érdeklődők megismerhetik Adorján Gusztáv életútját, orvosi pályáját, családi és egyházi szolgálatát is. Számol be a város honlapja. Robotika show az Eötvös József gyakorló általános iskolában. A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézet csapata látogatott az intézménybe a napokban. A bemutató középpontjában az idei World Robot Olympiad Elementary kategóriájának versenypályája állt. A másodikos tanulók be is kapcsolódtak az eseményekbe. A robotok irányításáért a mérnök informatikus és programtervező informatikus hallgatók feleltek, tudatta az egyetem. Az intézet célja, hogy minél több korosztályt vonjon be a robotika világába. Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A szél több felé megélénkülhet. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön helyenként még kialakulhat kisebb zápor, vagy egy-egy zivatar az országban, de azért előbújik majd a nap is. Térségünkben erős lehet az északi-északnyugati szél. A minimumok 6 és 13, a maximumok 21 és 26 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: az arcod. Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
2: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
3: Ez a 103.9 Best FM.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
3: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

is time for change. For change.

0: most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM, otthon.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Get free of the bug and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: do.
1: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM.